0: Közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamaz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
1: Az időjárásról.
0: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony idő lesz, átalakítja portfólióját a MediaWorks. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyezség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
0: Az időjárásról.
1: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
0: Az időjárásról.
1: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula, 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd hangja az FM 92-tön a Cegléd Rádióban. Vörös Lendi köszönti Önöket, megérkeztem, és bele is vágunk. Ez a műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig, ha van kedvük, és hát számunkra releváns üzenetük, akkor válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címre, de azt is megtehetik, hogy Facebookon írnak nekünk, facebook.com/ceglidradio a címünk, bár leginkább azért SMS-ben és e-mailben szoktuk kapni a válaszokat, de ahogy tetszik. A mai kérdésünk egy új kérdés, amivel még soha nem foglalkoztunk, pontosabban Barbie-val még annak idején volt már hasonló témánk, de nem pontosan így tettük fel a kérdést. A kérdés nem más, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Most nem olyanra vagyunk kíváncsiak, hogy amit nagyon nem szeretnek, és meg kellett tenniük, vagy ilyesmi, hanem inkább olyanokra, ami vagy különlegesség volt, vagy egy szerencsétlen véletlen folytán haraptak bele olyanba, amit hát nem terveztek eredetileg. Nézzük is a statisztikánkat, ugye a műsoraink elején szoktunk ilyenekkel foglalkozni, addig is van idejük üzenetet írni nekünk. Szóval a szokatlan ételektől való undor elsősorban egy evolúciósan kialakult védelmi mechanizmus, amely megvéd minket a potenciálisan veszélyes vagy romlott élelmiszerek elfogyasztásától. Íme a legfőbb okok, amiért undort érzünk. Evolúciós védekezés. Az agyunk az undor érzésével jelzi, hogy valami nem biztonságos. Ha egy étel ismeretlen, a szervezet óvatos, és a biztos, ami biztos alapon undort vált ki, hogy elkerüljük a mérgezést. Persze nem feltétlen mérgezésről van itt szó, hanem tényleg egy romlott tejet, hogyha beleszagolunk csak a teljes dobozba, már érezzük, de hogyha az állagán lehet érezni, már akkor is jön ez az undor érzés, és hát sokaknak az olyan ételektől is, amit nem szeretnek, ez az élmény előre tolódik. Vannak negatív tapasztalataink, ha egyszer már rosszul lettünk egy ételtől, az agyunk emlékezni fog rá, és a jövőben undorral fog rá reagálni. Kulturális és szociális hatások. Azt, hogy mit tekintünk ehetőnek, nagyrészt a környezetünk határozza meg. Ami a mi kultúránkban nem megszokott, például bizonyos rovarok vagy belsőségek, azt könnyen undorítanak, bélyegezzük, még ha tápláló is. Szenzoros érzékenység. A furcsa textúra, szag vagy állag, például nyálkás, puha ételek szintén kiválthatnak averziót bennünk. És vannak pszichológiai okok is, bizonyos esetekben ételfóbia is állhat a háttérben, amikor valaki szinte minden ismeretlen ételtől retteg. Én pedig az vagyok, most mondom ezt csak így hozzátéve, aki egy időben nagyon nem szeretett kísérletezni, még étteremben is mindig rántott sajtot kértem, mert azt tudom, hogy biztos, hogy nem lesz elrontva. Aztán most már ott tartok, hogy inkább megkóstolok mindenféle érdekességet is, és persze jártam már rosszul emiatt. Az undor tehát egy mentális és fizikai reakció, amely a múltbeli tapasztalatainkon és a kulturális berögződéseinken alapul. Na most, hogy én is válaszoljak a kérdésre, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Nos, én egyszer, még gimis koromban vettem egy meggyes, hát tulajdonképpen ilyen meggyes pitét, ami gyakorlatilag a büfében kapható volt, és jó ízűen elkezdtem majszolgatni, majd úgy a felénél nagyjából haraptam bele valami olyanba, amit hát nem akartam, hogy ott legyen, gyakorlatilag egy cserebogár volt, amit sikerült belesütni ebbe a meggyes pitébe, és én meg ketté haraptam ezt az állatot, nyilván nem élt már, szóval nem én öltem meg, de ahogy azok a kis ízelt lábak a nyelvemen végighúzódnak, hát azt hiszem soha nem felejtem el. És hogy önnek is volt ilyen élménye, valami nagyon undorító tevet, akár ilyen baleset folytán, akár egy más kultúra valamilyen jelentős ételét kóstolta meg, nos akkor küldje el nekünk 0635-92-95-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu, néhány zene után jövünk az Önök válaszaival. FM

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeresd le is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy segélycsört.

volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett vagy ettek? 0635 92 95 5-ös kívánságkukac@ceglidradio.hu, és érkeznek szép számmal az üzenetek, szerencsére. Kezdjünk is bele. Nyáron fáról szedtem a szedret, marékszám kapkodtam befelé, egyszer csak elkezdett valami nagyon ropogni a fogam alatt, egy poloska volt az, azóta sem ettem szedret, igaz, poloskát sem. Írja nekünk Lili. Hát igen, ez pontosan olyan eset, mint az enyém volt, mondjuk itt talán egyen nagyobb esély van rá, hogy egy fáról egy bogarat bekapj, mint ahogy az én medgyes vagy cseresznyés és piténben, minden esetre benne volt, és ebben a marékban is benne volt az a bogár, igen, csak kellemetlen élmény, úgyhogy pontosan tudom, miről beszélsz. Azt írja nekünk Anita, hogy őszi falevelet ettem gyerekként, valamiért mindig elropogtattam egyet-kettőt unalmamban. Tehát az volt a kérdésünk, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettél, te pedig úgy érzem, hogy szándékosan etted ezeket a leveleket ősszel, mert hogy azt mondod, hogy mindig elropogtattál egyet-kettőt. Szóval ez nem egy olyan dolog volt, ami undorító volt, akkoriban még mondhatjuk, hogy szeretted is valamilyen furcsa módon, de ma már felnőtt fejjel gondolom, hogy így nézel vissza erre az időszakra. Minden esetre nagyon szépen köszönjük ezt a választ is, nem számítottam ilyenre. Következő üzenetünk, gyerekkoromban egy barátnőm puncsfagyit nyalogatott, mondta, hogy de szép nagy mazsola. Nos, az egy belefagyott darázs volt, írja nekünk Dani. Az komoly, az még azért tehát veszélyes is lehet. Nekem nagyapámmal volt egy olyan, hogy mindig szeretett, amikor kint dolgozott a kertben, vagy a kis portáján, akkor szeretett a mamától egy kávét kérni, és azt hiszem, hogy kávés csészébe belerepült egy darázs, bele is fulladt abba a kávéba szegénykém, és hát ugye mit sem sejtve erről az egészről, nagyapám ment és belekortyolt a kávéjába, hát mondhatni, hogy nem volt kellemes élmény, szerencsére nem nyelte le, észrevette időben, de egy szúrást azért kapott a szájába, de nem allergiás, úgyhogy szerencsére nem lett nagyobb baj, de hogyha azt mondják, hogyha lenyelte volna és a nyelőcsövébe csípi meg, hát akkor az végzetes is lehetett volna, úgyhogy nagyon óvatosan a kint hagyott poharakkal, főleg ilyen tavaszi-nyári időszakban, akkor nagyon vigyázni kell ezekre. Tálcás datóját eszegettem, már a fél tálcával végeztem, amikor valamilyen okból az egyiket félbeharaptam, akkor tűnt fel, hogy tele van aszalt kukaccal, kibontottam a maradékot, mindegyikben volt legalább

0: De pont ezeket a furcsaságokat keressük. Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0-30-5-9-2-5-9-2-5-ös. Hamarosan folytatjuk.
1: FM 92 Ősz. Ceglédrádió.

Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Robert nevű hallgatónkat megiklette az előbb említett dolog, amikor azt mondta, hogy a barátom néha egy kutya szárasztábot majszolgat. Azt írja, hogy én a kutya juti falatait csipáltam nagyon gyerekként. Robert írta az üzenetet. Hát nem véletlenül írta ezt, ugyanis a kérdésünk ma az, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Igazából azt is elküldtették, hogyha más evett ilyet, és önök tanúi voltak, vagy hallották egy sztoriban, az a lényeg, hogy furcsa ételek elfogyasztásával foglalkozunk, ami nem feltétlen olyan dolog, hogy belekeveredett egy étel, tehát nem feltétlen kell úgy történnie, mint az én esetemben, hogy véletlenül a sütemény közepébe volt belesütve egy cserebogár, hanem lehetett olyan is, hogy szándékosan kóstoltak meg valamit, ami azért meglepő volt, úgyhogy mindenféle válasz jöhet, de azt hiszem, hogy jönni is fognak, ahogy elnéztem a kedves üzenet küldőket, mert rengeteg üzenetünk van, ha ön is küldene, 0635 95 925-ös. Száraz kávébab evés, ma meg macskatáp. Mi lesz holnap? Hát ez nagy kérdés, arról nem szeretnék beszélni. A kávébabot egyébként sokan megeszik, sőt, hát süteményeken rajta is szokott lenni ilyen kiegészítésként. Én kaptam kávét is úgy, hogy egy kávébab volt a tetején, és elmajszolgattam, megmondom őszintén, de az nem volt olyan vészes, végülis ezt a kávébabot darálják le, kiszárítva. Egy hosszabb üzenet, Nagyi egyik karácsonyi vacsora közben felpattant, hogy most jut csak eszébe, de a halat ki se tette az asztalra, pedig direkt nekünk vette. Mondtuk, nem baj, van elég étel, hát nem érdekelte. Eltűnt a konyhában, eltelt 5 perc, 10, már mentünk utána, mi a helyzet, mikor jön mosolyog, vagy elkészült a műremek. Lerakta a tányérra, anyám belevágott, elkezdett hömpölyögni a halból a vér. Háziasszonyként kitalálta, hogy a fagyasztóból kivett halat úgy, ahogy volt, bepanírozta egyben és kisütötte, olvasztás és belezés nélkül. Ezt követően évekig nem ettünk halat. Ezt elhiszem, és ráadásul föl is dobta 10 perccel később, föl is dobta az asztalra, hogy tessék, itt van, ez majdnem elfelejtődött. Igen, csak brutális lehetett, köszönjük szépen az élményt, egyébként Zsófi küldte nekünk. Az egyik datója fura volt, kicsit forgattam, és volt benne egy harapás nyom. Olyan kerek, mint az emberi harapás, de sokkal-sokkal kisebb, mintha egy ember egy nagy mangóba harapna bele. Esküszöm, a datójámba valami kismajon beleharapott. Na, azt ott letettem, és többet nem is ettem belőle. Ez késő este körül volt, tök beparáztam, hogy mi van, ha a másikba is beleharapott valami állat. Megettem, és én leszek a következő világjárványnak valami patient zero-ja, tehát a kiinduló pontja, ami valami egyiptomi majomveszettség lesz, és reggelre zombi leszek, vagy valami hasonló. Írta nekünk Dani, és úgy látom, hogy el tudtad küldeni az üzenetet, szóval talán nem változtál át, és talán vírus sincsen, úgyhogy szerencsére megúsztuk ezt az esetet. Azért minden esetre apró harapásnyomokat találni az ételben, amit fogyasztasz, szintén nem megnyugtató. Nem ettem, hanem ittam, írja nekünk Vivi. Azt hittem, tea van a bögrémben, de anyám ugyanolyan bögrébe öntötte a használt olajat. Egy jót kortyoltam, aztán instant hányás nagyanyám virágjaira. Velem meg egy olyan történt, ha még gyorsan a blokk végén ezt elmondhatom, hogy édesapám kinhagyta a pohár sörét este, én meg reggel boldogan szaladtam le 5 éves koromban nagyjából óvoda előtt, hogy megiszom azt a teát, amit találtam, és meghúztam, és gyakorlatilag én innen datálom, hogy miért nem szeretem igazán a sört. Szóval nem vagyok egy sörrajongó, mert az a keserű íz, amit akkor gyerekként megkaptam teára számítva, az nekem annyira elvette a kedvem az ilyen keserű italoktól, hogy soha nem tudtam igazán megszeretni. Bár ezt sokan nem bánják, én sem bánom. Kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy egészítsük ki arra, hogy amit valaha ittak, miért ne ihatnának is? 0635 925 925-ös. Szeged Rádió! 92.5!

Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, a kérdés pedig egy új kérdés. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Nem csak olyanra gondolunk, amikor véletlenül valami az ételébe került, hanem mikor szándékosan megkóstolt valamit mondjuk egy idegen országban, és annyira nem volt sikeres a próbálkozás. 0635-92-92-5-ös, ez egy SMS szám, az e-mail címünk pedig kívánság@cegledradio.hu, és már megyünk is tovább. Gyerekkoromban húsvétra csinált anya hagymahéj főzetet tojás festéshez. Az is bögrében volt, jó sötét. Apám is teának hitte, felhörpintette, fújta is kifelé azzal a lendülettel. Hát, nem csodálkozom. Én pedig ugye teának hittem, a sört, ugye erről meséltem az előző blokk végén, és már jött is a reakció, köszönjük Krisztiánnak. Én kényszeresen megszagolok mindent, nem azért, csak úgy. Valaki egyszer meg is jegyezte, hogy miért kell ezt, és egyébként ez pontosan az, amiről az óra elején beszéltünk, hogy hát tulajdonképpen egy védekezési reakció, mert hogyha olyan illata van, ami nem kedvező nekünk, és gyakorlatilag az állatok is a természetben így választják ki, hogy mi az, amit meg lehet enni, és mi az, amit nem, úgyhogy szerintem ez teljesen normális dolog, szagoljunk meg inkább mindent, de ne kényszeresen. Kisgyerekként hangyákat ettem, sokat, kicsit savanykás ízük volt, és imádtam. Ezt egyébként Dóritól kaptuk, és már csak azért is érdekes, mert ugye a kérdésünk az, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, és két olyan üzenetet is kaptunk már, hogy valaki büszkén vállalja, hogy levelet vagy éppen hangyát evett, de most már azért te is undorítónak látod, azért ez érdekelne. Nekem ilyen gyerekkori furcsaságok jutnak eszembe inkább, mint kapartam a meszet a falról, és esténként azt eszegettem, aztán egy párnával rejtegettem a foltot. Rózsaszirmokat ettem a kertben, bár ma ezzel már gurmé lennék inkább. Voltak azok az illatos és mindenféle formájú, ám semmit se radírozó radírok, na én ezeket is megettem. Nem tudom, ezekre van-e magyarázat, sosem volt szó arról, hogy éheztem volna, mégis megettem ilyen fura dolgokat is, írja nekünk Zoli. Nekem is volt egy Zoli nevű osztálytársam, aki minden furcsa dolgot megevett, lehet, hogy ugyanazok vagytok? Derüljön ki! Menjünk tovább, este netezés közben belekortyoltam a teámba, és éreztem valami citrom darabot benne, hát nem citrom volt, hanem ilyen százlábú szörny. Amit meg is ettem, az gyerekkoromban volt, amikor az anyukám csinált saját megyből gyümölcslevest, a megyben meg millió kukac volt, és ott úsztak a leves tetején, de hát éhes voltam. Nem, ennyire nem lehet éhes az ember. Péter üzenetét olvastam fel, ennyire nem lehet éhes, nem, nincs rá szükség. Szóval fura. Nézzünk még egyet. Nővérem tengeri malaca volt, egy kicsit szabadon engedve a lakásban, másnap csokit ettem, és egy darab, mintha leesett volna, a kanapé alatt találtam egy darab barna valamit, amit gyorsan bekaptam, akkor jöttem rá, hogy az a tengeri malac után maradt ott. Azóta mindig megnézem a leejtett csoki darab, tényleg csoki-e. Ez mondjuk amúgy sem feltétlenül baj, bármit is eszünk meg a földről, mindenképpen jól nézzük meg. És az utolsó ebben az órában, én egyszer egy szilikát macskalom darabot ropogtattam el, mert leesett popcorn darabnak néztem, persze pis is volt. Húha, köszönjük kedves hallgatók, így az óra végére pontosan ez a felütés kellett, de a következő órában is ezzel foglalkozunk. Mi a legundorítóbb étel, amit valaha ettek, de hogyha italról van szó, azt is nyugodtan küldjék el nekünk. 0635-92-95-ös, a zenék és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja itt a Cegléd Rádióban. Cegléd Rádió!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony idő lesz, átalakítja portfólióját a MediaWorks. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig három vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
0: Az időjárásról.
1: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglin Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegvéd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek vagy ittak? Ez a kérdésünk a mai napon. Egy új témával jelentkeztem, és nem azokra vagyunk kíváncsiak, vagy nem csak azokra, amikor valami az ételbe került, hanem amikor valaki szándékosan csinált egy olyan ételt, vagy akár egy másik kultúra ételét kóstolták meg, ami nem annyira volt kedvükre való. Ezt küldjék el nekünk a 0635952925-re, hogyha van kedvük, de e-mailezhetnék is a kívánság@cegvedradio.hu-ra, és már megyünk is tovább. Apósom kukázott csirke mellett, és csinált belőle csirkepaprikást, ezt persze csak később mondta el, olyan ételmérgezést még az ellenségeimnek sem kívánnék, írta nekünk Marian. Hát ez nagyon durva, szóval ne csináljunk ilyet, hogy egy kidobott csirke, nem véletlenül dobták azt ki, azt gondolom. Olyan persze van, erről lehetne vitatkozni ebben az adásban, hogy a szavatossági idő az pontosan úgy van-e, az nap, amikor lejár, tényleg ki kell dobni a terméket, vagy van, ami még tovább is jó. Szerintem ezt mondjuk étel típusa is válogatja, egy tejterméket nem biztos, hogy megennék lejárva, de mondjuk, hogyha egy chipsről van szó, ami lejárt egy hete, talán még annak nem lett olyan nagy baja. De szerintem a csirkemell sem ilyen, amit ha valaki kidobott, akkor kivesszük a kukából, nem szólunk róla és megsütjük, másnak adjuk, ezt nem. Szabadon termő áfonyát eszegettem az erdőben, és kb. Sírtam örömömben, hogy milyen csodás a természet anya, a következő áfonyán egy poloska volt, megettem. Hát igen, és a természet anya ilyenkor is csodás, nem véletlenül vannak rajta a poloskák, és hát próbáltak elrejtőzni, ez a poloska nem járt sikerrel, és hát te sem, aki dézsmálta a természet kincseit. Szomszédom karácsonykor áthívott engem és a szüleimet magához. Meg volt terítve az asztal mindenfélével, én le is csaptam a francia salátára, feltűnt nekem, hogy a szüleim egyáltalán nem esznek semmiből, apukám talán még bekapott egy sajtdarabkát, miután hazamentük, anyukám közölte velem, hogy a saláta, amiből ettem, és minden egyéb más kaja már poshat volt, ő éppen ezért nem evett semmiből, és nekem is csak azért hagyta, hogy ne sértődjön meg a szomszéd. Hát nekem sem kellett több, fél óra múlva visszaküldtem a salátát, és soha többet nem fogadtam el kaját a szomszédtól. De várjál. Egyáltalán mi az, hogy a szüleid végignézték azt, ahogy te eszed a posat romlott ételt, és nem akarják megbántani a szomszédot, de neked meg nem szólnak. A gyereküknek. Ezt nem foghatom. Minden esetre igen, az undorító kategóriát, ami a mai kérdésünk, ez mindenképpen kimeríti, úgyhogy nagyon köszönjük az üzenetet, nem is csodálkozom, hogy nem vállaltad a nevedet. Tüdőleves vendégségben, ez már egy következő üzenet. Amikor beléptem a házba, már tudtam, hogy baj lesz, olyan dögszag volt a házban. Soha nem csináltam még ilyet előtte, azóta sem, de az első kanál után rosszul létet színleltem és kimentem az udvarra. Később kiderült a többiek elmondása alapján, hogy ennek ilyennek kell lennie, jól volt az elkészítve. Hát, jól volt elkészítve, köszönöm, nem. Levente írta az üzenetet egyébként, de én sem kérnék belőle annyira szívesen. Van egy határ, értem azt, hogy a magyar konyha mindent feldolgoz, amit csak fel lehet, és a legtöbbjéből tök finom étel is van, de van egy pont, amit már talán tényleg nem kéne feldolgoznunk. Ilyen nekem a vese is, amit talán el kéne engedni, akkor ne, az veszélykárba belefér, tudom vállalni. Na mindegy, mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek? Ez a kérdésünk ma a Cegléd Rádióban. Amikor Barbival ételes témánk volt, akkor mindig annyira vártuk, és mindig olyan éhesen mentünk el az adás után. Hát most nem ez történik szerencsére, úgyhogy ma nem éhesen fogok távozni, de azt hiszem, hogy önök sem. A következő blokk hamarosan néhány zene múlva érkezik is.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: minden, ami szemszájnak ingere, hát ének nincsenek a mai adásban, kedves hallgatók, bár ingerről azért beszélhetünk. 0635 92 95 5-ös az SMS számunk. Mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett? Ez a Cegléd hangja mai kérdése, egy új téma, de annyira népszerű témának tűnik, hogy valószínűleg lesz folytatása. Resztelt Máj. Óviban egyszer volt ebédre, és mondta, hogy én ezt nem eszem meg. Óvónő nem volt vevő a hisztimre, és megtömött vele, én meg felálltam az asztaltól, és elmentem hányni. Azóta csak meglátom bármilyen formában a májat, és öklendezni kezdek. Hát ez még nem szép dolog, hogyha beléd kényszerítették idézőjelben, de egyébként hagyd tegyem hozzá, hogy volt nekem is olyan étel gyerekkoromban, én állítottam róla a szüleimnek, hogy nem fogom tudni megenni, rosszul leszek, és aztán mikor mondták, hogy de, egyem meg, én megpróbáltam, rosszul lettem, és hát ugyanez lett a vége, mint az előző történetnek, amit egyébként Balázstól kaptunk. Egy kínai barátom megkínált fermentált tofuval, mintha valaki rothadó lába lett volna, azóta semmilyen tofura nem tudok ránézni. Ezen nem lepődök meg, én sem vagyok egy nagy tofus, ezt egyébként Dominik küldte nekünk. Elromlott lecsó, véletlen. Vidéki rokon nagy flegmán leutazott, hogy megmutatja, hogyan kell lecsót elrakni térre. Mint kiderült, az összes üveget elrontotta valahogy, mindig megrohadt. Szerencsére nem volt penész, csak iszonyos savanyú, keserű moslék. De az igazi legrosszabb kovászos kenyér, amiből elfelejtettem a sót gyúrás közben. Csodálkoztam is, milyen szépen és gyorsan kelt. Iszonyat undorító, mint a szilárd hányás plusz penész, tízszer rosszabb, mint a lecsó, ami romlott volt. Nem is tudatos volt, mintha az agyam jelezte volna, hogy baj van, mert dögöt eszünk. Hát ez is kellemes üzenet. Egyébként Kristóf üzenete volt. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Sokszor hallottam a pálpusztai sajtról meg, hogy milyen büdös és undi. Egyik évben egy bolhapiacon voltunk, kinőtt ruhákat árultunk, és velünk szemben volt egy anyalánya páros, akik mindenféle sajtokat árultak. Egyszer csak gondoltam egyet, odamentem és megkérdeztem, hogy van-e náluk az említett ingyenségből. Hogy ne volna aranyom, ekkor elővett egy fél sajtot, és már akkor éreztem, hogy gond lesz, amikor láttam, hogy az félig meddig folyt. Hát megkóstoltam, szó szerint penészes rohadás íze volt, akárhányszor ez eszembe jut, rosszul vagyok, és érzem a számban az ízt. Írja nekünk Orsi, és hát igen, nem biztos, hogy hát minden dolgot meg kell kóstolni, ami érdekel minket, főleg, hogyha így szembe kerülsz vele, az agy ugye elindítja a védekező funkciót, de mégis megkóstoltad, meg is lett az eredménye. Gyerekként imádtam a gyufa fejet. Sokat. Jó pár dobozniról leszopogattam. És nem égett a gyomrod? Jó, bocsánat, ez rossz poén volt, de minden esetre ne, ilyet ne csináljunk, nem biztos, hogy annak a szervezetünkben van a helye a gyufafejnek, úgyhogy senki ne kóstolja meg. Tücsködettem gyerekként, barátokkal megpörköltük és megettük, mellé krétaporos vizet ittunk baracklé címen, és akkor legyetek hálásak, hogy mindenki köztünk van, hogyha ez így van, mert azért ez még a tücsökevés az még nem is vészes, de hogy krétaporos vizet azért talán tényleg nem kéne inni, mert ki tudja, hogy ilyenkor a gyerek még miket ki nem talál, és eszik meg vagy iszik meg magától, szerencsére a legtöbben azért megérjük a felnőtt kort. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, hogyha van önnek is olyan undorító étele vagy itala, amit megkóstolt, küldje el nekünk 0635 92 95 5-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Pont hányadik vagyok a sorban.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
0: Az időjárásról.
1: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula, 35 fok körüli csúcshőmérséklet.

0: Ez itt a Cegdét hangja, az FM 92-5-ön, kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy ittak? Egészítsük ki ezt ezzel, és nem olyanokra gondolunk, ami mondjuk belekerült az ételbe valami, hanem hogy nem számított rá, hogy ilyen lesz, elment egy másik országba, és ott valami különlegességet fogyasztott, minden ilyesmi jöhet, úgyhogy nyugodtan küldjék el nekünk ezeket a tapasztalatokat, és hogyha valaki nem fér bele, azt se jegyen meg, olyan sok üzenetet kaptunk, hogy lesz folytatás mindenképpen, nem holnap, mert másnap mindig egy új témával jelentkezünk, vagy egy legalábbis egy másik témával, de valamikor visszatér majd ez a téma is, és hogyha ön is elküldeni az üzenetét, megteheti a 0635 925 925-ön SMS-ben. Nekem ismerős saját kertjéből vett zöldségeket futtatott meg serpenyőben, mosás nélkül valószínűleg, és szerintem tele volt poloskával, mert konkrétan az egész kaja poloska ízű és szagú volt. Borzasztó élmény, írja nekünk Andrea. Hát ezt elhiszem, de megettétek? Nem, ilyenkor csak nem kell megenni, hogy lehet közölni vele, hogy kóstold már meg, hát nem jó, nem finom, rossz, kellemetlen, bármit lehet mondani, ne egyétek meg, ilyenkor nem kell kibírni. A legundorítóbb, amit önszántamból ettem, a Bean Basil Jelly Beansből az Old Bondage, vagyis használt raktapasz ízű. Na, hogy kicsit képbe kerüljenek a kedves hallgatók, ha jól tudom, ez az Harry Potteres minden ízű cukorka, ez ugye a Harry Potter filmekben is szereplő cukorka édesség, amit hát tulajdonképpen nem tudják az áldozatok, hívjuk így, hogy milyen ízűt kapnak be. Lehet, hogy valami gyümölcsös, lehet, hogy egy karamellás, de lehet, hogy fülviasz vagy szellemízű az a bizonyos bonbon. Ezt legyártották, vagyis hát megcsinálták tulajdonképpen elérhető formában, amit itt a hazai boltokban is lehet kapni, és tényleg, hát nem szó szerint minden ízű, de bármi lehet benne, és feliratozzák is a csomag hátulján, mint ahogy ezt az Old Bondage, vagy használt raktapasz ízt is felfedezte az ember. Van az édesség hátulján egy jelmagyarázat, hogy nagyjából az ember meghatározhassa, hogy mit fog most kóstolni, de egyáltalán nem biztos, hogy az úgy is lesz. Úgyhogy igen, kockázatos, és igen, van benne néhány íz, ami kifejezetten megkínozza az embert. Aztán penész ízűt például én is kóstoltam. Hát nem volt egy nagy élmény, és azt hiszem, hogy hányás ízű is van benne. Hát igen, ilyenekkel foglalatoskodnak emberek, és van, aki ezért pénzt fizet, itt tartunk manapság, de igen, az is olyan dolog, ami tényleg undorít, és köszönöm, hogy eszembe juttatta a kedves hallgató ezt, hogy ilyen is létezik, hát ilyenek vagyunk mi. Még egy blokkra visszajövünk, kedves hallgatók, mert hamarosan végére ér a mai Cegdét hangja, de egyszer még jövünk, úgyhogy további érdekes vagy annál undorítóbb ételek következnek az FM 92-től.
1: Cegléd Rádió!

0: utolsó blokkjához érkezett a mai ceglét hangja, ahol nem más volt a kérdésünk, mint hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy esetleg ittak. 0635 92 95 5-ös, aki most küldje el az üzenetét, az már biztos nem fog ebbe az adásba beleférni, de az biztos, hogy lesz következő adás, amikor majd ezzel a témával foglalkozunk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, és akkor majd mindenki sorra kerül, szerencsére elég népszerű témának tűnik ez a mostani. Beleharaptam egy túró Rudiba, de eléggé föld íze volt, akkor vettem észre, hogy egy zöld csík van ott, ahol a lekvár szokott lenni. Fémes ízű majonéz, zúzapörkölt, egyetlen falat után elkezdtem tőle öklendezni, az előbbi kettő nem váltott ki ilyen hatást. Hát most ne haragudj meg, kedves Réka, de nem az van, hogy a túró Rudiban direkt van egy zöldféle csík? Mármint úgy értem, hogy van például pisztáciás ízű túró Rudi, nem lehet, hogy azt nézted el, és ezért volt zöld csík benne? És a hirtelen érkező meglepetés ízt nem tudta hova tenni, szóval én azt nem tudom, hogy így van-e. A fémes ízű majonézről nem tudok nyilatkozni, lehet, hogy csak valami light fajta volt, azoknak elég fura az íze szerintem. Az zúzapörkölt pedig, hát az ember vagy szereti, vagy nem, de az tény, hogy azt az állagot, ami a zúza állagom, azt nem mindenki, viseli el könnyedén. Valaki meg nagyon szereti, ez nagyon érdekes. Spanyolban ettem ilyen mini halakat, amiket mindenestül kisütöttek, csak húgom szólt, hogy anyu, szeme van a sült krumplinak. Aha, ami nem is sült krumpli volt, és hát onnantól kezdve lehet, hogy nem csúszott olyan finoman a falat. Rovaripari konferencián egy selyemhernyú gubó konzerv az próbára tett, pedig a sáska és tücsök simán megvolt, mondjuk állítólag az Koreában is egy megosztó étel, ahonnan származik, szóval selyemhernyú gubó konzerv? Komolyan? Jó, itt lesz vége nekem, Boglárka írta nekünk ezt az üzenetet, most jöhetnék a bogárkás szóviccel, de nem akarok, úgyhogy inkább hagyjuk, és még nézzünk néhány üzenetet, ami belefér. Itt a következő, durián. Napokig éreztem azt a büdös szagot és az undorító ízét a számban, hiába mostan fogad, rengetegszer. A duriánra egyébként azt mondják, én nem kóstoltam még, ugye ez egy nagy gyümölcs, ami nagyon-nagyon-nagyon büdös. De azt mondják, hogy nagyon finom, tehát hogyha a szagtól el tud tekinteni az ember, megéri megkóstolni, és valahogy úgy kell ezt megcsinálni, hogy megpróbáljon nem szagolni az ember, hanem csak ízt érzékelni, és akkor talán sikerül azt az ízt, ami egyébként állítólag kellemes, megérezni, anélkül, hogy a szag bejusson az ember testébe, és akkor talán működik. Nem próbáltam, még nem is tudom, hogy megpróbálnám-e, de ezek szerint a kedves hallgató szerint hát nem annyira jó az íze sem, vagy legalábbis nem sikerült jól megkóstolni. Gyerekként ettem szúnyogot meg celluxot is, írja nekünk nagyon büszkén Máté, ehhez gratulálunk. Anyám gyerekkorában véletlenül petróleumot ivott, kannában volt, azt mondta, hogy borzasztó rossz íze volt, de lehúzta, rátette a fedőt és elszaladt. Hát mondjuk én sem csináltam volna mást, aztán én is elszaladok, és nézzük az utolsó üzenetünket már, a kedves hallgatók. 5 évesen ez történt velem. Még éppen nagy nyalókázós időszakomban voltam, előtte apámmal hársfa virágot szedtünk, tiszta bogár volt az egész, és mikor bementem, elkezdtem enni a nyalókát, valami fura volt, szétnyaltam egy bogarat. Aznap vagy a harmadik volt a számban, és amikor anyám megérkezett kenyérrel, megindult enni, amikor beleharaptam, akkor vettem észre, hogy belesütöttek egy szép, fürkész darazsat. Megettem már így megdöglött hangyát, dohánybogarat, ezen kívül önszántamból ettem gyerekként a kutya és macska kaját, illetve a terményt is. Sima kajában pedig nagymamám hányás ízű túrótortája vitte a primet, na meg mikor beült az igazgató a suli menzáján, és ha nem ettél meg mindent, ő lecseszett, így legyúrtam azt a szőrös csirkebőrt félelmemben. Ezt Marcs írta nekünk, és hát köszönjük a rengeteg, hát kevésbé felemelő élményt, minden esetre azt, hogy elküldted, nagyon köszönjük. És azt is, hogy velünk tartottak a mai napon, kedves hallgatók, holnap ismét jön a Cegléd hangja, de egy másik témával, tartsanak velünk akkor is, és a Cegléd Rádióval addig is, Vörös Náni búcsúzik, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Tolduzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez szokás szerint este 6-ig kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szegéd mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Ed Sheeran énekel majd nekünk, maradjanak vele még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédásóban.
3: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvényt 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
2: Az időjárásról.
3: Átmenetileg megvastagodik a felhőzet, és már csak helyenként fordulhat elő csapadék. Napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegedni fog az idő. A hétvégén pedig beköszönt a kánikula. 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Június 16-a kedd van, később ezzel a nappal is foglalkozok majd, de a reggeli műszakban jelentkeznek a megszokott rovatok, fontos hasznos infók, programajánló lapszemle, elárulom azt is, hogy mit üzennek a csillagok, és jön majd egy érdekes beszélgetés is. Most meg Kamrát felvételez itt már is a Feel Alive, tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 92.5. Bye.

Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, északkeleten több helyen kialakulhat zápor-zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős viharos lesz, hajnalban 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már 27-32 fokos maximumokban lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a legfrissebb információkkal a Jó reggel Ceglédet, aztán jövök vissza majd a dalokkal, tartsanak velünk!
1: Hírek a Ceglédrádióban.
2: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött

0: 5 egyezség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvényt 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
1: Az időjárásról.
0: Átmenetileg megvastagodik a felhőzet, és már csak helyenként fordulhat elő csapadék. Napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegedni fog az idő. A hétvégén pedig beköszönt a kánikula. 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék. Hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Gyors ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Azonnal folytatjuk a reggeli műszakot, a jó reggel Ceglédet, a ceglédiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig a múzeumok éjszakájával foglalkozunk egy picit, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
2: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, Muzsikál, Inoka Győző és Baráti Társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is be. Persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszter Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban, tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök közt tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
0: Jó reggelt, Cegléd!
3: Csak

0: címe. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 17:30-tól 17:00, szombaton 20:30-tól 21:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
7: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
8: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
9: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
10: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
11: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Átalakítja portfólióját a MediaWorks. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési laphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öböl menti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méter magasan. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly év végén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
3: Az időjárásról.
11: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, nem sokára pedig visszatérek lapszemlével, elárulom, hogy miről ír a borsonline.hu oldal és a nemzetisport.hu felület. Tartsanak ezért is velem.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Hónapok óta megy a találgatása a közkedvelt Dévényi Tibor állapotáról, akiről az utóbbi időben keveset hallhatunk. A showbiznisz veteránja most tiszta vizet öntött a pohárba, és elmesélte a borsnak, miként telnek a nap.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance.
1: Kedves hallgatók, a pici technikai malőr miatt én elnézést kérek, reklámok után tényleg folytatjuk a lapszemlét itt a Cegléd Rádióban.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Hónapok óta megy a találgatás a közkedvelt Dévényi Tibor állapotáról, akiről az utóbbi időben keveset hallhatunk. A showbiznisz veteránja most tiszta vizet öntött a pohárba, és elmesélte a Borsnak, miként telnek a napjai, bár többen műtéti beavatkozásról beszéltek. A lemezlovas elárulta, hogy valami teljesen más áll a háttérben. A valóságban nem egy operáció kényszerítette pihenőre, hanem a korábban már említett hosszabb ideje tartó makacs tért fájdalmai és az ezeket követő rehabilitációs időszakok határozzák meg a mindennapjait. Bár a jelenlegi állapota miatt a stúdióba már képtelen személyesen bejárni, a rádiózást és a rajongókat egyetlen percre sem hajlandó elengedni, így az otthoni kényelemből folytatja a munkát. A legendás lemezlovas most kendőzetlen őszinteséggel mesélt jelenlegi állapotát. Nem volt egészségügyi beavatkozásom, rehabilitáción voltam, ellenőrizték időnként a lábamat, minden rendben van velem, amennyire lehet egy 80 évesnek, aki a showbizniszben dolgozik, nyilatkozta Dévényi Tibor, ám rögtön rátért arra a tényre, amivel nap mint nap meg kell küzdenie. Nem a legjobb ebben a korban betegeskedni, meg bottal járni, de hát ez dobta a gép, próbálok vele együtt élni, a feleségem segít nekem itthon. A nehézségek és a bezártság ellenére a három kívánság atyának eszeágában sincs végleg feladni a hivatását, otthonát valóságos főhadi szállásra alakították át, hogy ne kelljen elszakadni a rajongóktól. A technikát idehozták nekem a rádiózáshoz, és így otthonról adom az adásokat sok zenével, hírekkel, pletykákkal és egyéb retrós felütéssel. Egyedül csinálom az egészet, és az a legjobb, hogy gyakorlatilag telefonon mindenkit el tudok írni, nagyon könnyen boldogulok, újságolta Dévényi Tibi bácsi, bizonyítva, hogy ha a lába már nem is a régi, a hangja és a szíve továbbra is a közönségé. Hál' Istennek a képernyőtől sem szakadt el teljesen, hiszen néhány hónapja a TV2 nagy sikerű Kincsvadászok VIP műsorában is feltűnt, ahol jó egészségben a rá jellemző páratlan humorral és energiával kápráztatta el a nézőket. A borsonline.hu oldal tehát Dévényi Tibi bácsival is foglalkozik részletesebben.
4: Jó reggelt, Cegléd!

0: lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalal. Irán és Új-Zéland egy-egyes döntetlent játszott egymással az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság G csoportjának második mérkőzésén, magyar idő szerint ma hajnalban Los Angelesben. Erről a találkozóról, meg az összes többiről is beszámol részletesebben természetesen a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is, de hát nem csak labdarúgó világbajnokság van a világon. Siklósi Gergely sokáig hallgatott, de most interjút adott, mégpedig a ma kezdődő vívó Európa-bajnokság előtt Kovács Erikának. Ebben őszintén mesélt edzőváltásról, a párizsi olimpiai bajnok csapattagok közötti viszonyról és a közelgő olimpiai kvalifikációról is. Lewis Hamilton a Mercedesek előtt, a Formula 1-es katalán nagydíjon minden idők hetedik legidősebb győztese lett, a Ferrari volánjánál először nagydíj győztes brit pilóta. Zsoldos Barna két oldalon meséli el, hogyan. Mexikó amúgy is az utcai karneválok hazája, de a Dél-Afrika elleni nyitó győzelem után megbolondult az ország, és minden nap óriási buli van a városokban. Borsos László helyszíni riportját olvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is, több más mellett persze.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám.

0: Létben a reklámok után folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána meg visszatérek a kiváló slágerekkel, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technology

0: Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglét Rádióban!
2: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Átalakítja portfólióját a MediaWorks. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öböl menti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőséget. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méter magasan. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly év végén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
1: Az időjárásról.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk a jó reggelt ceglédett dalokkal, programajánlóval, és elárulom azt is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti, 8 óra után pedig az is kiderül, hogy mit üzennek már a csillagok, maradjanak velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Press Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizika tanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban, tanítás, a Szentek útján hangverseny, keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, északkeleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz, hajnalban 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már 27-32 fokos maximumokban lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gumolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gumolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás nem lesz jelentős.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása? Azonnal megmutatom. Kedves hallgatók, a hírek után Kamrad előadásában szól majd a Be Mine, önök pedig tartsanak velem továbbra is, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen. A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
7: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változékony idő lesz. Egyelőre még nem találkozik egymással az orosz és az ukrán elnök. Lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik az országgyűlés. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatásköreit, rendelkeznek a közfeladat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítmény értékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vladimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők.
3: Az időjárásról.
8: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő. Hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletre kell számítani.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó friss vidám habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, nem sokára pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, most sem marad el a napi horoszkóp. Maradjanak velem!

0: már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Könnyelmű ígéretek, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata, a motója, hogy miért, ez hamarosan kiderül. Kos, ha valakivel, akivel kapcsolatban vagy, személyesen is találkozol, az valami egészen más élmény, mint a telefonon, vagy a számítógépen keresztül tennéd ugyanezt. Ma a lehetőséged lesz személyesen is ápolni egy ilyen kapcsolatodat, használd ki a lehetőséget, és meg fogod látni, milyen energiák szabadulnak majd fel benned ettől. Bika, nem olyan nehéz dolog megszervezni egy találkozót a barátokkal, ismerősökkel, csak leggyakrabban a napi rohanásban senki sem veszi magának a fáradtságot, hogy megtegye az első lépést, pedig egy ilyenre még igazi indok sem kell. Emeld fel a telefont és tárcsázz. Mondj egy helyet és időpontot, mindenki örülni fog neki. Ikrek, ma a kreatív tevékenységeket fogod élvezni, és az érdeklődésed is elsősorban az ilyen dolgokkal kapcsolatos dologokra nyitott. Menj múzeumba, nézd meg egy kiállítást, hallgass meg egy hangversenyt, vagy egyszerűen ülj be a könyvtárba, és szívd magadba egy kis művészetet, kultúrát. Komoly inspirációt kaphatsz most ettől, és ki tudja, még bele is foghatsz valamibe te magad is. Rák, néha mindenkinek szüksége van arra, hogy egy kis időre maga maradjon a gondolataival. Ma neked lehet ilyen igényed, de nem biztos, hogy ennek mindenki örülne a környezetedben. Van, aki szeretné vele tölteni az idejét, és amikor ezt visszautasítod, talán meg is sértődik. Ne aggódj, később kárpótolhatod, és meg fogja érteni, hogy neked most erre volt szükséged. Oroszlán, te általában szereted a saját utadat járni, és ezen az úton néha szeretsz egyedül lenni. Ma lehet, hogy konfliktusod is származik ebből, és ha nem akarsz további kellemetlenséget, talán kell majd kötnöd egy okos kompromisszumot is, amikor jut is mindenkinek, és marad is önmagadnak belőled. Szűz, ma találkozhatsz valakivel, akit személyesen már egy ideje nem láttál, és lehet, hogy váratlanul szembesülsz egy változással. Talán az illető megváltozott külsőleg vagy belsőleg, vagy csak egyszerűen túl hosszú volt az idő, amíg nem találkoztatok. Élvezd a közösen töltött perceket, és ne törődj semmi mással, és főleg ne éreztesd vele, hogy mennyire más szemmel nézel ma rá. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Ritmo. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyrosz pontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Reklámot hallottak.
9: Folytatjuk már is a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg! A mai nap igazán megmutathatod, milyen jó probléma megoldó vagy, mert megoldandó probléma az lesz bőven körülötted. A kérdés már csak az, hogy ezek mindegyike rád vár-e, vagy legalább néhányat rábízhatsz másra is. Állíts fel egy fontossági sorrendet és hozzá egy időtervet, de ne legyél baleg, hogy mindenki helyett te dolgozol. Skorpió, mert kissé sarokba szorítva érezheted magadat, mivel valamit nagyon rád akarnak kényszeríteni, de te nem nagyon szeretnéd mindezt. Ügyelj arra, hogy ne próbáld magadon csökkenteni a nyomást azzal, hogy könnyen ígéreteket teszel a jövő vonatkozóan, inkább mondj most azonnal nemet a dologra, különben később újra fog kezdődni minden. Nyilas, ma egy probléma megoldásában a jó helyzet felismerésedre lehet szükség, és arra, hogy önállóan tudj dönteni és azonnal cselekedni is. Ne hagyd, hogy a dolgok elfajuljanak, mert akkor már egyedül nem leszel képes visszahozni a dolgokat a normál kerékvágásba. Határozottságod valószínűleg kivívja majd mindenki csodálatát. Bak, vannak tevékenységek, melyek kezdenek kiveszni a hétköznapjainkból, pedig az agyunk frissen tartása miatt nem érdemes elhanyagolnunk őket, ilyen például a kézírás. Emlékszel, mikor vetettél akár csak néhány sort is kézzel egy darab papírra? Szakadj el a billentyűzettől és az érintőképernyőtől majd kicsit, és írj meg egy levelet, vagy akár kezd kézzel írót naplóírásba. Vízöntő. Mostanában egyre kevésbé szükséges a személyes jelenlét, ha valakivel kapcsolatban szeretnénk maradni. Minden egyszerűbb és gyorsabbá vált ezen a területen, de közben egy csomó minden elveszett. Vannak ugyanis a kommunikációnak olyan finomságai, melyek nem vihetők át billentyűvel vagy nevető arcocskákkal. Ügyelj rá, hogy akiket igazán szeretsz, azokat személyesen is találkozz időről időre, hogy megmaradjon az a láthatatlan kapocs, amely igazán összetart. Ma például sort keríthetsz egy ilyen találkozóra. És végül halak. Ma már szinte az egész világot bejárhatod pár perc alatt úgy, hogy közben ki sem mozdulsz a négy fal közül. Ez nagyszerű dolog, de ha csak erre hagyatkozunk, akkor csak a felületes megismerés marad számunkra a valódi tapasztalat helyett. Ne elégedj meg azzal, ha valakivel vagy valamivel egy képernyőn keresztül vagy kapcsolatban. Tígy annak érdekében, hogy mindez a valódi világban is működjön. Ennyit üzentek mára a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!
2: Ania chere tati ako hikye.

0: információk, kedves hallgatók, azonnal érkeznek itt a Jó reggelt Ceglédben, aztán jövök vissza a dalokkal, a ceglédiek kedvenc muzsikáival. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változékony idő lesz. Egyelőre még nem találkozik egymással az orosz és az ukrán elnök. Lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik az országgyűlés. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatásköreit, rendelkeznek a közfeladat ellátók közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítmény értékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz.

0: Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vladimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkyjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balatonátúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők.
1: Az időjárásról.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő. Hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletre kell számítani.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál itt a Cegléd Rádióban, Süveges András. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk majd a reklámok után kiváló slágerekkel, programajánlóval és időjárás jelentéssel. Tartsanak vele!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap kukacinfineon.com.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: vágyá.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án. A Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17:15-től Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyarév Hildikó, Muzsikál, Inoka Győző és Baráti Társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21:30-től különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható-hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetés, egészen pontosan 20:30-kor pedig Tűri László nyugalmazott fizika tanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten. 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18:15-től diafilmvetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is be. Hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszter Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén, Ecseri Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbökhöz tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
1: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, északkeleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz, hajnalban 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már 27-32 fokos maximumokban lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gumolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gumolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak utolsó felvonása. Ezt a közös ismerőst játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változékony idő lesz. Egyelőre még nem találkozik egymással az orosz és az ukrán elnök. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatáskörét, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményért felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. úszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők.
3: Az időjárásról.
8: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, meg szokás szerint egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. Részletek tehát hamarosan. Maradjanak velem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk egy beszélgetéssel. Rendőrségi műsorunk következik, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, ez itt tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk, amelyben szokás szerint Bálint Bóta Júlia a vendégünk itt a stúdióban, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz, Júlia!
3: Szervusz, és üdvözlöm ismételten a rádió hallgatóit.
2: Hát nézzük, nyári témákkal foglalkozunk majd, ha bár mondjuk az ittas vezetés az abszolút nem korlátozódik a nyárra, de attól függetlenül, hogyha jönnek a melegek, az emberek szívesen nyúlnak egy-egy korsósör után, semmi baj nincs ezzel, csak
3: ne üljenek autóba, és ne vezessenek.
2: És ne vezessenek, pontosan.
3: És hát ülhetnek autóba, de max hátra vagy a jobb első ülésre, úgyhogy gépjárművet ne vezessenek, semmilyen gépjárművet.
2: Igen, Angliában meg oda se, tehát mert ott meg a jobb elsőn van a kormány.
3: Ja igen, Angliában se, de hát Magyarországon élünk, itt azért ritkább a jobb kormányos.
2: Van egyébként, itt Cegléden is.
3: Itt is van, igen.
2: Láttam
3: akkor
2: már.
3: Nekik úgy üzenjük, hogy ők a jobb oldalra, akkor ne üljenek, akik meg hagyományos gépjárművük van, azok pedig a bal oldalon a vezetőülésben ne üljenek.
2: Fontos, mert a szűrés egyébként megy folyamatosan, ugye?
3: Most olyan hetünk is van ráadásul, hogy 24 órába folyamatos ittas járművezetők ellenőrzése van.
2: Az egész országban.
3: Az egész országban, így igaz. Úgyhogy folyamatosan akit megállítanak, azt mindenkit ugye meg szoktak fújatni, úgymond. Szóval légalkoholtesztert használnak.
2: Igen.
3: A kollégák. Igazából itt a veszélyeztetett faktor általában az, aki este hazaér a munkából, és megiszok egy jó hideg sört, kiveszi a hűtőből, akkor már legurul kettő általában, és nem figyelnek oda az emberek, hogy ezután ugye azért megfelelő alkoholmentes folyadékot is kell fogyasztani, meg enni is kell, mert ugye az a pár dobos sör azért az nagyon-nagyon ügyesen kimutatható, és ez
2: persze
3: szokott mindig probléma lenni, amikor hajnalban ellenőriznek a kollégák, hogy de ő csak tegnap este ivott. Igen, de nagyon sok esetben sajnos még pozitív lesz az érték. Így igaz, a legkisebb értéket is megmutatja.
2: Egyébként meg van alkoholmentes sör, ugye ez már régen van, sőt, újabban már alkoholmentes borokat is lehet kapni.
3: Igen, azt még nem ittam, de most ebből eszembe jutott, hogy mit mondanak erre, hogy az milyen víz, de ugye itt nem beszélünk csúnyán, de természetesen vannak alkoholmentes sörök. Hát ez a tényleg iszik vagy vezet.
2: Dönts el.
3: Én azt javaslom, hogy ne igyon, vezessen, vagy hogyha iszik, akkor ne vezessen, mert akármikor olyan is megtörténhet, hogy ő egy sör után teljesen, vagy két kosör után is tökéletesen jól érzi magát. Ebbe a melegbe azért nagyon gyorsan beüt az az egy dobos sör is, vagy az egy 0,33-as, ha kisebb dobozos sört iszik esetleg, vagy üveges sört az ember.
2: Pontosan.
3: De olyan is történhet, hogy ő tényleg odafigyel a vezetésre, és nem akar semmilyen, és valaki esetleg véletlenül neki megy. Abban az esetben is szondáztatják ugye a gépjárművezetőket, és akkor azért ki fogja mutatni a teszter, hogy ott pozitív érték van, és ugyanúgy elindul egy eljárás.
2: Pontosan.
3: A vezető ellen. Hiába ő a balesetben úgymond az anyagi károsban, ha minden jó megy, akkor csak anyagi káros baleset történik. Ha abban ő nem volt vétkes, ettől függetlenül az ittas vezetést ugyanúgy elköveti.
2: Úgyhogy nagyon-nagyon
3: oda kell figyelni erre.
2: Igen, tehát ezt ne tessék elfelejteni. Hát van, aki elfelejti, van, aki nem. Na mindegy, ugye megyünk nyaralni, és hát ilyenkor bizonyos nyaralóhelyeken, népszerűbb nyaralóhelyeken nagyon megnő a forgalom is eleve, és hát sokkal nehezebb parkolni is, erre is érdemes odafigyelni, ugye?
3: Így igaz. Én javaslom mindenkinek, hogy mielőtt elindul egy adott helyre, például, hogy mi van a környékben, Tiszakécske, vagy a Cegléd, fürdő, mindenféleképp, ha nem ismeri a területet, akkor van egy Google térkép, vagy egy Google Earth, és akkor azon meg lehet nézni nagyon szépen, mind műholdas, mind utcaképen meg lehet nézni azt az adott területet, hol van parkolási lehetőség. Ha nagyon-nagyon zsúfolt, álljunk meg inkább egy két utcával arrébb, és akkor biztonságosan tudunk egy kicsit nagyobb sétával, de biztonságosabban tudunk lejutni egy partra, vagy egy fürdőbe. Én nagyon-nagyon javaslom azt, hogy mindenki készüljön fel, hogy a gépjárműbe ne hagyjanak értékeket,
2: hát,
3: ugye?
2: Igen.
3: Mert nagyon, de még egy papírt, cetlisse semmit
2: mert
3: ne hagyjanak.
2: Mert már amiatt is feltörhetik.
3: Mert már amiatt is, sőt, anélkül is feltörhetik természetesen.
2: Jó, arra is
3: de nagyon-nagyon figyeljenek oda, meg arra is figyeljenek oda, ugye, hogy a gépjárműben kis állatot, vagy kis gyermeket, mert nagyon sok esetben ott van, hogy beszaladok csak a boltba 2 percre, és hiába hagyja minimálisan leengedve az ablakot, nem szabad se kisgyermeket ott hagyni, se egy állatot, mert most nagyon melegek jönnek. Nagyon oda kell erre figyelni, és bármikor megtörténhet egy tragédia.
2: Pontosan, hát azonnal felszalad 40-50-60 fokra a hőmérséklet sokszor
3: egy gépjárműben, igen.
2: Egy gépjárműben, tehát igen. Nem játék ez.
3: Nem, egy percre sem szabad sem se egy gyermeket, se egy állatot ott hagyni. Úgyhogy...
2: Ha már mondjuk egy tópartra megyünk, ahol lehet különféle vízi eszközöket is igénybe venni. Ezekre is vonatkoznak bizonyos közlekedési szabályok?
3: Igen, lehet így mondani, hogy közlekedési szabályok igazából. Azt javasoljuk mindig, hogyha valaki szeretne például motorcsónakkal menni, vagy vannak már olyan lehetőségek, ugye, ahol vízibicikliznek az emberek,
2: igen.
3: Oda kell nagyon-nagyon figyelni a fürdőzőkre. Elvileg egy lezárt területen belül lehetnek a fürdőzők,
2: nyilván,
3: de mindig
2: igen.
3: Akad valaki, aki a bóján túl
2: Beúszik. Igen.
3: És ilyenkor is előfordulhatnak balesetek. Úgyhogy azt szoktuk javasolni, hogy például egy vízibiciklinél ne fogyasszunk alkoholt.
2: Ott sem,
3: mert a tűzőnapon...
2: De van ott szondáztatás egyébként előfordulhat?
3: Nem, hát akkor, hogyha valami baj történik, nagyon nagy baj, akkor szokott lenni, ugye, hogy volt az embernek például a szervezetében alkohol, amikor például egy tragédia megtörténik, meg nagyon oda kell figyelni arra, hogy például amikor a vízibiciklivel megyünk, ugye amit mondtam, hogy alkoholt ne fogyasszunk egyáltalán, mert tűzőnapon...
2: Ez a motorcsónakra is vonatkozik.
3: Ez ugyanúgy a motorcsónaknál, meg igen, főleg, mert ott is igazából kell egy engedély.
2: Mert ott azért már van sebesség.
3: Meg kell is engedély rá arra, és ugyanúgy, ugye.
2: Igen.
3: Szóval ugyanúgy vonatkozik az rá, hogy nem lehet ittasan vezetni. Szóval oda kell figyelni nagyon arra, hogy mások is, úgymond idézőjelben közlekednek ott a vizen. Lehet egy kisgyermek, lehet egy vízibicikli,

0: probléma. Nagyon figyelni erre is minden esetben, de erről majd lehet, hogy majd Karas Csaba kollégám.
1: Már ő is figyelmeztette erre a kedves hallgatókat egyébként, hogy a török közös széf azért nem a legbiztonságosabb.
0: Így igaz, az egyetlen.
1: Hát most vagy tényleg ne vigyünk ki olyan értékeket oda a strandra, mert fölösleges.
0: Vagy vannak erre már megfelelően vízálló kis nyakba akasztók, amikbe bele lehet tenni
1: akár
0: már bankkártyát is,
1: igen.
0: lehet mobilkészüléket is rakni.
1: Hát vagy láttam már olyat is, hogy nagyobb társasággal mentek ki, és akkor legalább egy ember mindig ott maradt mondjuk
0: az is megoldás, igen.
1: Mellett.
0: Vagy vannak
1: a
0: már ott is széfek, nagyon sok helyen van már nyitott részen is vannak széfek, úgyhogy ezt is javasoljuk, de a legfőbb az, hogy úgy közlekedjenek, hogy mindenki épségben hazaérjen.
1: Ez a legfontosabb tényleg, és úgy úszkáljanak, és úgy vízibiciklizzenek, és úgy motorcsónakázzanak, hogy mindenki épségben hazaérjen.
0: Igen.
1: Ez nagyon fontos. Júlia, köszönjük szépen az intermeket, és hát a nyaralással kapcsolatban lehet, hogy lesz még egy-két mondani valónk itt a nyár során, mert még épp hogy csak belekaptunk a nyárba,
0: igen.
1: és azért lesznék, és lehet, hogy lesznek, hát sajnos lehet, hogy lesznek tapasztalatok is.
0: Hát rendőrségi tapasztalatok. Elmondom, hogyha én is most két hétre elmegyek egy kicsit így az évben most pihenni.
1: Te is vigyázz magadra.
0: Én vigyázok magamra, mint mindig,
1: és
0: mert
1: a
0: visszatérek
1: is.
0: A hallgatókhoz, nem menekülnek tőlem.
1: Okay.
0: És akkor majd beszámolok, hogy máshol milyen a közlekedési morál.
1: Oké, várunk vissza, nagy szeretettel.
0: Köszönöm szépen.
1: Bálint Bóta Júliával beszélgettünk, ez volt Rend a Lelke című műsorunk.
2: Szeglét. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, azonnal folytatjuk dallal, érkezik a Volt egy álmom, ez az Iron Mafia közös ismerőse.
3: Volt

0: 92-től a Ceglid Rádióban, kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a reggeli műszakot a friss infokkal, utána meg majd a dalokkal. Tartsanak velünk!
1: Ceglid Rádió. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Változékony idő lesz. Egyelőre még nem találkozik egymással az orosz és az ukrán elnök. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatáskörét, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményértékelését, felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csaknem 2 milliárd forint értékben. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balatonátúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők.
1: Az időjárásról.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál. Süveges András, reklámok után folytatjuk a jó reggel Ceglédet a Vanessa Carlton felvételével, majd programajánlóval, de ebben az órában, ha idők engedi, itt lesz még Tóth Abigail, és Tiesto egy felvételét is játsza, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyőr tér 11.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermek könyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: reggelinek vége legalábbis a mainak biztos. A plusz-minusz kettő meg mindjárt indul, mutatom, hogy mely slágerrel. A hírek után azonnal játszom Kygo és a One Republic közösét. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen, így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
10: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Változékony idő lesz, gyilkosság történt Budapesten. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megöltek egy 85 éves nőt éjszaka Budapesten, közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A rendőrök bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatáskörét, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményért felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben.
2: Az időjárásról.
11: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Indulja egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: paradise with you. Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz mínusz kettőt azonnal folytatjuk a ceglédiek kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és foglalkozok a labdarúgó világbajnoksággal is. Leginkább a kulisszák mögé tekintünk be. Egy pár érdekességet megosztok ezzel a rendezvényel kapcsolatban. Tegnap ez kimaradt, de ma pótolni fogom a hiányosságomat. Maradjanak velem ezért is.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: mégis... Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án. A Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten. 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható és persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás a Szentek útján hangverseny Keresztelő Szent János ünnepén. Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.

0: Foglalkozunk a folytatásban, itt a 92-tön természetesen labdarúgásról van szó, akár csak 24 éve, idén is Szenegál ellen kezdik világbajnoki szereplésüket a franciák, remények szerint nagyobb sikerrel. 2002-ben címvédőként utaztak a japán-dél-koreai közös rendezésű tornára, s a nyitányon 1-0-ás vereséget szenvedtek az afrikaiaktól. Zinedine Zidane sérülése, túlzott önbizalom, a sztárolőrök és a Szenegál elleni sok, aztán odáig vezetett, hogy egyetlen szerzett pont a csoport utolsóin végeztek. Akkor sokan a világ legerősebb válogatottjának tartották a franciát, nem teljesen összeomlott a világbajnokságon. Nehéz elképzelni, hogy ez ismét megtörténik Kylian Mbappéval és társaival. Semmiféle párhuzamot nem kell vonni a két mérkőzés között. A mostani játékosok még kisgyerekek voltak, vagy meg sem születtek a 2002-es VB idején, mondta a Eurosportnak a 116-szoros válogatott Desailly, aki 24 éve a kékek csapatkapitánya volt Szenegál ellen. Ez a szellem nem tér vissza kísérteni a válogatottat, hogy milyen tanácsot adnék a mostaniaknak. Semmilyet, nincs tanácsom, csak győzni kell. Mindamellett nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen a szenegáli kerettagok többsége európai klubcsapatban játszik, már pedig ez megmutatkozik a csapat teljesítményén, és nyilván nyerni akarnak. Egy biztos, gombóc lesz a torkomban a keddi mérkőzés közben, ami a mait jelenti persze. A meglepetés elkerülése érdekében a franciáknak szükségük lesz Mbappé kiemelkedő játékára is. A Real Madrid csatárának emlékezetes meccse lehet, hiszen ha a gólt szerez, utoléri a vonatkozó francia örökranglistát, 57 találattal vezető Giroud, duplázás esetén pedig leszorítja az első helyről. Habár sok kritikát kapott az elmúlt idényben, többek között a Real Madrid szurkolói is kikezdték. Franciaországban továbbra is bíznak benne, és hiszik, hogy 2018 után ismét VB aranyig vezeti a nemzeti csapatot. Egy hosszabb interjút adott, melyben nem a góljai voltak fókuszban, hanem az, milyen nehéz együtt élni a hírnével, hogyan élte meg a párizsi szakítást, mennyire viselte meg a 2024-es EB, valamint a védőmunkája is szóba került, mármint Kylian Mbappéról van szó. Mindig jelentős elvárásaim vannak magammal szemben, és tudom, hogy védekezésben sokat kell fejlődnöm, mondta tehát a 27 éves támadó, tudom, hogy ez fontos a válogatottnak és a klubcsapatomnak is, már a világbajnokságon meg akarom mutatni, hogy ebben is előreléptem.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

labdarúgó világbajnokság a górcsi alatt, mint ismert, a labdarúgó világbajnokság H csoportjában Spanyolország az abszolút újonc zöldfoki szigetekkel mérkőzött, és gól nélküli döntetet ért csak el Atlantában. A meccs hőse a 40 esztendős zöldfoki kapus Vozinha volt, aki hétvédést mutatott be. Sírtam a meccs után, mert gyerekkoromban a nagyszüleimmel nőttem fel, és ők nem lehettek ott, mivel néhány évvel ezelőtt meghaltak. Édesanyám sem tudott itt lenni egy vízum probléma miatt, illetve a pénz miatt, amit fizetnünk kellett volna, idézi Vozinha mérkőzés után a nyilatkozatát az egyik portál. Nagyszerű mérkőzés volt, hihetetlenül keményen dolgoztunk ezért a pillanatért, és ezért az álomért. Nagyon büszkék vagyunk, tudtuk, hogy nem lesz könnyű, azért jöttünk a világbajnokságra, hogy megmérettessük magunkat. Tudom, hogy vannak, akik szerint kicsi és gyenge csapat vagyunk, de azért vagyunk itt, hogy versenyezzünk és mindent beleadjunk. És ha már kapus, akkor Fernando Muslera 39 évesen és 365 naposan, könnyen lehet, hogy a cikk olvasása közben már 40 lett, az uruguayi válogatott történetének legidősebb játékosa lett, aki pályára lépett világbajnokságon. Diego Godin rekordját adta át a múltnak. Fontos kiemelni, hogy bár Ochoa mexikói hős kapcsán mindenki kiemelte, ez már kerettagként 6. VB, eddig csak 3 tornán védett, Muslera esetében ez a szám 4. Legenda útján Maximiliano Araújo a 2002-es VB óta az első uruguayi játékos, aki karrierje első VB meccsén azonnal betalált. A legutóbb az egyik legnagyobb uruguayi legenda Diego Forlán volt. 22 éve nem volt ilyen. Uruguay 22 lövéssel próbálkozott a második fél időben, ennél többre egy játékrész alatt legutóbb az NDK volt képes Chile ellen. 24-ről beszélünk, az 1974-es világbajnokságon az első fél időben. Ez is talán érdekességnek számít. Itt a 92-ön a Cegléd Rádióban a VB után újra zenék szólnak a Cegléd Rádióban.

0: szólok
1: con un beso. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
8: Nyílt nap kukacinfineon.com.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, észak-keleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz, hajnalban 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már 27-32 fokos maximumokban lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Hírek után azonnal egy Sheeran énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
4: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Csontleves eperlevéllel, A menü zöldborsó főzelék bélszínrolóval, B menü sertésszelet gellért módra rizibizivel, Extra menü medvehagymás krémsajttal töltött csirkemell jázmin rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődik. Jön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
7: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
8: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Változékony idő lesz, gyilkosság történt Budapesten. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megöltek egy 85 éves nőt éjszaka Budapesten, közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A rendőrök bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatáskörét, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményért felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vladimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben.
2: Az időjárásról.
9: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal a Plusz-mínusz 2-t a Cegédie kedvenc dalaival. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban nyilván azok számára, akik lemaradtak a Jó reggelt Cegédről, mert ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp. Hallgassanak rám.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án. Nyílt nap kukacinfineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás. A Dobmúzeum előtt majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án. A Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Press Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható és persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszter Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén. Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumban.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Könnyelmű ígéretek, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata motója, hogy miért, ez hamarosan kiderül. Kos, ha valakivel, akivel kapcsolatban vagy, személyesen is találkozol, az valami egészen más élmény, mint a telefonon, vagy a számítógépen keresztül tennéd ugyanezt. Ma a lehetőséged lesz személyesen is ápolni egy ilyen kapcsolatodat, használd ki a lehetőséget, és meg fogod látni, milyen energiák szabadulnak majd fel benned ettől. Bika, nem olyan nehéz dolog megszervezni egy találkozót a barátokkal, ismerősökkel, csak leggyakrabban a napi rohanásban senki sem veszi magának a fáradtságot, hogy megtegye az első lépést, pedig egy ilyenre még igazi indok sem kell. Emeld fel a telefont és tárcsázz. Mondj egy helyet és időpontot, mindenki örülni fog neki. Ikrek, ma a kreatív tevékenységeket fogod élvezni, és az érdeklődésed is elsősorban az ilyen dolgokkal kapcsolatos dolgokra nyitott. Menj múzeumban, nézd meg egy kiállítást, hallgass meg egy hangversenyt, vagy egyszerűen ülj be a könyvtárba, és szívd magadba egy kis művészetet, kultúrát. Komoly inspirációt kaphatsz most ettől, és ki tudja, még bele is foghatsz valamibe te magad is. Rák, néha mindenkinek szüksége van arra, hogy egy kis időre maga maradjon a gondolataival. Ma neked lehet ilyen igényed, de nem biztos, hogy ennek mindenki örülne a környezetedben. Van, aki szeretné vele tölteni az idejét, és amikor ezt visszautasított, talán meg is sértődik. Ne aggódj, később kárpótolhatod, és meg fogja érteni, hogy neked most erre volt szükséged. Oroszlán, te általában szereted a saját utadat járni, és ezen az úton néha

Szeretsz egyedül lenni. Ma lehet, hogy konfliktusod is származik ebből, és ha nem akarsz további kellemetlenséget, talán kell majd kötnöd egy okos kompromisszumot is, amikor jut is mindenkinek, és marad is önmagadnak belőled. Szűz, ma találkozhatsz valakivel, akit személyesen már egy ideje nem láttál, és lehet, hogy váratlanul szembesülsz egy változással, talán az illető megváltozott külsőleg vagy belsőleg, vagy csak egyszerűen túl hosszú volt az idő, amíg nem találkoztatok. Élvezd a közösen töltött perceket, és ne törődj semmi mással, és főleg ne éreztesd vele, hogy mennyire más szemmel nézel ma rá. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.

0: Folytatjuk már is a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, a mai nap igazán megmutathatod, milyen jó probléma megoldó vagy, mert megoldandó probléma az lesz bőven körülötted. A kérdés már csak az, hogy ezek mindegyike rád vár-e, vagy legalább néhányat rábízhatsz másra is. Állíts fel egy fontossági sorrendet és hozzá egy időtervet, de ne legyél baleg, hogy mindenki helyett te dolgozol. Skorpió, mert kis és sarokba szorítva érezheted magadat, mivel valamit nagyon rád akarnak kényszeríteni, de te nem nagyon szeretnéd mindezt. Ügyelj arra, hogy ne próbáld magadon csökkenteni a nyomást azzal, hogy könnyelmű ígéreteket teszel a jövőre vonatkozóan. Inkább mondj most azonnal nemet a dologra, különben később újra fog kezdődni minden. Nyilas, ma egy probléma megoldásában a jó helyzet felismerésedre lehet szükség, és arra, hogy önállóan tudj dönteni és azonnal cselekedni is. Ne hagyd, hogy a dolgok elfajuljanak, mert akkor már egyedül nem leszel képes visszahozni a dolgokat a normál kerékvágásba. Határozottságod valószínűleg kivívja majd mindenki csodálatát. Bak, vannak tevékenységek, melyek kezdenek kiveszni a hétköznapjainkból, pedig az agyunk frissen tartása miatt nem érdemes elhanyagolnunk őket, ilyen például a kézírás. Emlékszel, mikor vetettél akár csak néhány sort is kézzel egy darab papírra? Szakadj el a billentyűzettől és az énítőképernyőtől majd kicsit, és írj meg egy levelet, vagy akár kezdj kézzel írót naplóírásba. Vízöntő. Mostanában egyre kevésbé szükséges a személyes jelenlét, ha valakivel kapcsolatban szeretnénk maradni. Minden egyszerűbb és gyorsabbá vált ezen a területen, de közben egy csomó minden elveszett. Vannak ugyanis a kommunikációnak olyan finomságai, melyek nem vihetők át billentyűvel vagy nevető arcocskákkal. Ügyelj rá, hogy akiket igazán szeretsz, azokat személyesen is találkozz időről időre, hogy megmaradjon az a láthatatlan kapocs, amely igazán összetart. Ma például sort keríthetsz egy ilyen találkozóra. És végül halak. Ma már szinte az egész világot bejárhatod pár perc alatt úgy, hogy közben ki sem mozdulsz a négy fal közül. Ez nagyszerű dolog, de ha csak erre hagyatkozunk, akkor csak a felületes megismerés marad számunkra a valódi tapasztalat helyett. Ne elégedj meg azzal, ha valakivel vagy valamivel egy képernyőn keresztül vagy kapcsolatban. Tégy annak érdekében, hogy mindez a valódi világban is működjön. Ennyit üzentek mára a csillagok.
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Parkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, északkeleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz, hajnalban 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már 27-32 fokos maximumokban lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gumolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gumolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás nem lesz jelentős.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vég, a délután mindjárt indul nálunk ezzel a felvétellel. Ezt a közös ismerőst játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem, további jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd, Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változékony idő lesz, kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés a következő tanévben. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanév rendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet a szervezet ügyvivője azt mondta. A szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki. Összhangban van úgy az uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést-oktatást segítők között. Az orosz hadsereg két balisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat már a Viradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek, infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbuszt ért találat. Egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba, kigyulladt a Gazpromneft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás, a szegedi járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csaknem 2 milliárd forint értékben. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Henypál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el.
2: Az időjárásról.
8: Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő. Hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
9: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. Ez itt a Plusz-mínusz 2. Folytatjuk azonnal dalokkal, nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz június 16-ával, ezért is maradjanak velem.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Press Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi, ceglédiek, a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20:30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható és persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfréd Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban, tanítás, a Szentek útján hangverseny Keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbökhöz tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
3: Változ

jó ég.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd.

mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, északkeleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz, hajnalban 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már 27-32 fokos maximumokban lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás nem lesz jelentős.

0: X-2-nek vége, kedves hallgatók, indul a kedd délután, mutatom, hogy mivel. A közös ismerős játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
5: Nyílt nap kukacinfineon.com.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés a következő tanévben. Holnaptól látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Változékony idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezett, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki visszamenőlegesen. Összhangban van ugyanaz uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelés-oktatás segítők között. Az orosz hadsereg két ballisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek. Infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbuszt ért találat. Egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba. Kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók két év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás. A Szegedi Járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Caritas nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagy Barihárd elmondta, az ottalvós táborokon kívül vándor és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel döntöttek így, a látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni.
6: Az időjárásról.
7: Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap már több felé megélénkül a szél. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcs hőmérsékletekre kell számítani.
6: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskeméti észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Közlekedési információinkat a Ceglidi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
6: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, utána jön Szatmári Gábor, utána meg Vörös Nádi. Bár mondjuk ebben a szűkatlan percben sem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetésnek köszönhetően Szatmári Gábor és vendégé, hogy mi a téma, mindjárt kiderül. Maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a Cegléd Rádióban. Mindjárt kiderül, mi a téma, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
2: Lássuk tehát, kedves hallgatóink, hogy mi dolga volt a tűzoltóknak és a katasztrófa védelem munkatársainak az elmúlt hónapban, azaz májusban. Erről fogunk beszélgetni most, szokás szerint itt a stúdióban Petrányi Sándorral, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz!
3: Szervusz, nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat és téged is.
2: Na hát nézzük csak, hogy milyen volt ez a május. Hát nekem most májusról leginkább a pihék jutnak az eszembe, a nyárfa pihék, amiken egy kicsit én el is csodálkoztam itt a belvárosban, belvárosi lakó vagyok, és ahhoz képest, hogy az erkélyünkről, ha szétnézek, egy darab nyárfát nem látok a horizontig, ettől függetlenül a levegő nagyon sokszor tele volt, olyan volt, mintha havazás lett volna gyakorlatilag, ugye?
3: Igen, sajnos rengeteg nyárfaerdővel vagyunk körülvéve többnyire.
2: Itt a környéken azért van bőven,
3: ez
2: igen.
3: Ez a jellemző, mondhatnám igen. Itt távolabbról Homokrész, Dánszent Miklós Albert írsa, de ugye az Ugyeri rész, a Csemői rész, és akkor még folytathatnám Újszilvás, Tápiószörös, bármerre elindulunk, nagyobb részt nyárfaerdővel találkozunk, aminek az a kis aranyos virága, az megterítette a külterületet, sőt, ezek szerint a városban is jellemző volt.
2: Nagyon.
3: Volt ilyen kép, ugye a Cegléd Center környékén, hogy mit csináljunk.
2: Igen.
3: Hát sajnos ezt csak tűrni tudjuk, illetve
2: a levegőből nem tudjátok összeszedni.
3: Igen, nekünk a legnagyobb félelem az bekövetkezett, vagyis hát hogy fogalmazzak, sajnos megemelkedtek az ilyen jellegű szabadtéri tűzesetek, ugye kellett hozzá egy kis szél, és már nem 10-20-100-200 négyzetméterről beszélünk, hanem itt el tudtuk menni. Sajnos, igen, 30 hektár volt a legnagyobb terület, ami magasabb fokozatba került eloltásra, de akkor, hogy egy kicsit részletesebben, tehát 39 beavatkozást igénylő eseményünk volt, minimális volt a téves jelzés, tehát összesen 47 riasztásunk volt, és ennek a nagyon nagy része 30 beavatkozást igénylő tűzeset volt, és ennek a 30 beavatkozást igénylő tűzesetnek ki lehet számolni, a 80%-a volt szabadtéri tűz.
2: Igen.
3: Hát 23 alkalommal mentünk külterületre, és hagytuk itt a várost, a lakosságot. Sokszor nagyobb fokozatban is kellett dolgozni, röptüzek keletkeztek, mindenbe bele.
2: Hogyne.
3: Felkapta 10 méterre, már gyújtotta az újabb tüzet, és ez így ment szinte egész májusba. Annyit kell megjegyezzek, hogy vasútpart is, nádas, bozótos, szalmabála is égett.
2: Bármi, igen.
3: De jellemzően akácerdőből indult, és ami a legnagyobb probléma, hogy jellemzően a külterület is lakott.
2: Hogyne.
3: Ugye,
2: itt azért
3: beszélek,
2: komoly tanyavilág van. Igen.
3: Így van, és nagyon sokszor a lakott területet, a tanyaépület is veszélybe volt, hogy melléképület égett le többször is, és ezért kellett volna gondosabban ügyelni a kialakulás elkerülésére. Nagy valószínűsége emberi gondatlanság, de igazából nem vizsgált,
2: nehéz ezt megelőzni azért.
3: Igen.
2: Tehát.
3: És sajnos jellemzően Cegléden, Csemőben, Albertisán, Nagykőrösön, Cegléd, Bercelen, Törtelen, Tápiószőlős, Mikebuda, ugye mind olyan terület, amit
2: persze
3: viszonylag távol esnek egymástól, nagyon nagy működési területünk van, és szinte minden külterületen keletkezett ilyen jellegű.
2: Igen, szinte alig volt olyan, aminek ne lett volna köze a nyárfa pihéhez, ugye?
3: Hát ez a következő gondolat, hogy most valahogy összejött minden egyéb. Tehát a tűzesetek maradéka, az a hét is jellemzően komoly erőfeszítésre késztetett minket, hiszen úgy kezdődött a május, hogy Albert is egy gyönyörű családi ház az udvarban lévő autókkal lángra kapott hajnalba éjszaka. 200 négyzetméteres területről beszélünk, tehát óriási anyagi kár volt, és itt is a Cegléd is, a hivatásos és az albertisai önkéntes tűzoltók avatkoztak be, de volt a déli úton, nem tudom, emlékeznek rá, biztos egy vasárnap reggel kellett kimenni, ez is magasabb fokozatba összeépített ilyen sarok-telken melléképület, és az udvaron is szintén itt egy nagyobb értékű lakóautó égett.
2: Az égett, bizony,
3: elektromos probléma következtében. Egy nagyon nagy eső volt előtte, és valószínűleg beázhatott ott valami, és ebből keletkezhetett az elektromos probléma.
2: Egy rövid zárlat vagy valami, és ebből lett aztán a tűz, az esőből lett a tűz. ugye?
3: Hát igen, ilyen is van. Sajnos igen. Előfordulhat ez is, igen. Csemőben ipari létesítményben volt, de ugye tápjószőlősen is van ipari létesítmény. Oda is kellett menni, elszívó berendezés és környezete égett. Tehát ipari is volt, jellemzően épített, otthon jellegű is, illetve egy nagyon érdekes dolog volt, vasúti szerelvény ritkán. Feladatunk, a tűzoltása természetesen fel vagyunk erre is készülve, egy nagyon régi, szinte egyedülálló, aki kim volt a helyszínen, meg tudja mondani, hogy az országban egyedülálló mérőkocsinak a motorterében keletkezett a tűz, és ugye ez egy elektromos leválasztás után, feszültségmentesítés után, ugye porralótóval, egyebekkel kellett beavatkozni, viszont amikor a teljes áramtalanítás megtörtént, akkor vízzel is be kellett avatkozni.
2: Muszáj volt, persze.
3: Mert csak így lehetett teljes mértékben eloltani.
2: De hát annak a kocsinak annyi akkor.
3: És sajnos még nem fejeztem be, a regionális hulladéklerakóba is volt egy éjszakai.
2: Hát ezen már nem is csodálkozom.
3: Beavatkozás egy 200 négyzetméteren, tehát jellemzően mindenből kaptunk, nem mint hogyha megérdemelné a tűzoltó, szerintem a tűzoltó inkább készenlétbe kellene, hogy legyen, de
2: az a legjobb,
3: de
2: igen.
3: Ez a május most így sikerült.
2: Igen, igen, hát mondjuk nem lepődtem meg rajta nagyon ezeken az eredményeken, amik itt vannak előttem is egy papíron, úgyhogy hát bizony-bizony ez egy húzós hónap volt, tehát reméljük, hogy a többi már kicsit kiegyensúlyozottabb lesz, de hát azt majd meglátjuk. A baleseti statisztika
3: az jellemzően
2: olyan
3: talán
2: nagyon nagynak.
3: Igen. Talán az picit kompenzálni vélem ezt az egész hónapot. Ugyanakkor volt beavatkozásunk személygépjármű, kistehergépjárművel ütközött, tehergépjárművel ütközött személygépjármű, illetve három személygépjármű szintén Cegléden történtek ezek a balesetek, törtelen kisbusz és személygépjármű ütközött. Minimális személyi sérülés talán két esetben volt összesen, ez szerencsés dolog, nem kellett olyan hatalmas életmentést, sérült mentését elvégezni, de a műszaki mentéseket folytatva segítségnyújtás, ajtónyitás szintén.
2: Az is volt.
3: Ezt ugye, havi szinten mindig megemlítjük, három esetben volt.
2: Igen.
3: Illetve és állatmentés is.
2: Igen, ez szép, egy őszbakot is megmentettetek.
3: Igen, ez itt Cegléden történt, és érdekes történet. Sajnos nagyon megsérült az őszbak, és ilyenkor a helyi vadásztársasággal vagy ismerősökkel megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot, hogy a hogyan továbbot intézni, hiszen egy sérült állatról volt szó, aki valamilyen oknál fogva ilyetében belegabajodott a kerítésbe, és itt roncs darabolóval kellett a kerítésből kivágni, hogy a sérült állatot ki tudjuk szabadítani.
2: És hova került ő utána?
3: Utána elvitték a vadászok, tehát próbálták elsősorban meggyógyítani, és utána nem tudtam lekövetni így teljesen az eseményeket.
2: Hát utána aztán visszaengedik majd a természetbe, hát reméljük, hogy felgyógyul az őzike, és két kútba esett macska, ami hát most kicsit mosolygok rajta, de ők szegények biztos jól meg voltak ijedve.
3: Igen, meg voltak ijedve, de dugólétros segítségével, kéziszerelésű létránk is van, nem csak létraszer, úgymond nagy kis autó. Kéziszerelésű létráink is vannak, és azzal sikerült ezt körülbelül 6 méter mély kútba lemenni, és a kismacskákat onnan kiemelni. Sértetlenül megúszták a történetet, úgyhogy happy endes
2: volt. Nagyon fut az időnk, de beszéljünk még azért arról, hogy azért itt a nyár, és ilyenkor sokszor van tűzgyújtási tilalom, ugyebár most ez vonatkozik itt a mi térségünkre?
3: Jelenleg is van tűzgyújtási tilalom, ugye annyit kell tudni, hogy a kifejezetten veszélyes, tűzveszélyes időszakokban az erdőgazdálkodásért felelős miniszter az OKF-el egyeztetve, tehát az OKF kéri, hogy vizsgálják felül.
2: Igen.
3: Ugye a biomassa, egyéb hatások, az avar, hogy mennyire csörök, száraz, iszonyúan veszélyes.
2: Nem mindegy.
3: Tehát nagyobb kockázata van a tűz bekövetkezésének, és jelen pillanatban Baranya, Zala és Vas kivételével tűzgyújtási tilalom van. Röviden annyit jelent ez, hogy fokozottan tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani erdőterületeken, valamint fásításokban, és az
2: még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad.
3: 200 méteres körzetében a külterületi ingatlanok esetében. Ugye ide kell értenünk a tűzrakó helyeket és a fásítás.
2: Fontos. Igen, igen.
3: Illetve ugye a parlag és a gazégetés is tilos. Tehát most Cegléd területén sem lehet. Hiába van önkormányzati rendelet, nem lehet tüzet gyújtanunk.
2: Hát lehetni lehet, csak nem szabad.
3: Igen,
2: igen. Igen. Tehát nem szabad, egészen biztos. Ugye most, hogy a fűtési szezonnak azért már vége van javában, itt lenne az ideje valóban a kémények felülvizsgálatának is, most ideális elvégeztetni ezt.
3: Igen, hiszem, most ideális elvégeztetni. Nagyon fontos dolgok vannak ilyenkor is, ugye a szabadtéri tüzekről már beszéltünk, de most nem működnek a kémények, és most érdemes igazán 18-18-as telefonszámon, interneten, vagy bármilyen módon lehet a kéménysegítőket értesíteni, és nagyon fontos, hogy úgy, mint a száraz tűzifa beszerzése, az erre alkalmas hő- és füstelvezető berendezés, az a maga

0: műszaki szerkezetét is jellemezni tudják a kéményeknek, új kéményné akár az átvételét is.
1: Igen, igen, és ez két évente egy alkalommal díjmentes.
0: Díjmentes, így van, hiszen pont erről volt szó, hogy most már a tulajdonos dönti el, hogy mikor hívja a kéményseprőket.
1: Igen.
0: És ő tudja meghatározni, nem sormunkában végzik, csöngetgetnek be házról házra,
1: igen,
0: hanem a tulajdonos felelőssége tulajdonképpen a család biztonságának megteremtése.
1: Hát, bizony.
0: És ez az egyik fontos szegmens, hogy a kéményseprőket értesítsük a kémény ellenőrzéssel kapcsolatban.
1: Igen. Fú, hát még lenne itt témánk, de a műsoridőnk lassacskán lepörgött. Nagyon gyorsan itt a legvégén toborzás van-e most? Vártok-e újabb legényeket, akik jönnének hozzátok?
0: Toborzunk, minden pillanatban toborzunk. Én továbbra is azt mondom, hogy jelentkezzenek. Meg tudjuk mondani, hogy hol van szabad hely. Legfontosabb, hogy betöltött 18 éves életkor kell, magyar állampolgárság, állandó belföldi lakhely, büntetlen előírat, egy középfokú végzettség, utána jönnek az alkalmassági vizsgálatok, és
1: igen,
0: a C-kategóriás jogosítványa van, az mindenképpen előnyt jelent.
1: Előnyt, igen.
0: Be kell jönni ide a ceglédi tűzoltóságra, katasztrófavédelmi területre, és akkor ott a humán kiemelt főeladó fog segíteni a továbbiakban, és szerintem ez a fiataloknak vonzó pálya lehet, hiszen nálunk is elkezdődött egy fiatalítás, és öröm nézni őket, hogy megállják a helyüket.
1: Igen. És alkalmasint majd közülük is nagyon szívesen látunk itt valakit majd az egyik beszélgetés alkalmából, amikor is azért elsősorban ugye leginkább az előző hónap eseményeire tekintünk vissza, mint ahogy tettük ezt most is Petrányi Sándorral. Nagyon szépen köszönöm az információkat, és hát remélem, hogy kicsit nyugodtabb hónapok elé fogtok nézni, és hát ez majd kiderül a következő hónapban, július elején mindenképpen visszanézünk majd júniusra. Sándor, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: és Vangelis felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András. Tartsanak velem, este 6-ig tehetik ezt meg. Jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
5: Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án. A Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17:15-től Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyari Fildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21:30-től különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható-hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetés, egészen pontosan 20:30-kor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten. 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18:15-től diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfréd Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbökhöz tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Calvin Harris felvételét játszom. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen. A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak. Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez, este 6 óráig, utána pedig Szatmári Gábor érkezik, majd Vörös Nádi most meg a folytatásban a dalok, nem sokára pedig én vissza, mégpedig a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.
1: Szemlét Rádió 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
8: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
9: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
10: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
11: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a ceglédi szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínház. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
12: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden, és mégpedig június 20-án a Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában. 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagorio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi, ceglédiek, a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetése, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizika tanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten. 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható és persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás, a Szentek útján hangverseny, keresztelő Szent János ünnepén, Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
0: Cegléd Rádió FM.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Hónapok óta megy a találgatása a közkedvelt Dévényi Tibor állapotáról, akiről az utóbbi időben keveset hallhatunk. A showbiznisz veteránja most tiszta vizet öntött a pohárba, és elmesélte a borsnak, miként telnek a napjai, bár többen műtéti beavatkozásról beszéltek, a lemezlovas elárulta, hogy valami teljesen más áll a háttérben. A valóságban nem egy operáció kényszerítette pihenőre, hanem a korábban már említett hosszabb ideje tartó makacs térfájdalmai és az ezeket követő rehabilitációs időszakok határozzák meg a mindennapjait. Bár a jelenlegi állapota miatt a stúdióba már képtelen személyesen bejárni, a rádiózást és a rajongókat egyetlen percre sem hajlandó elengedni, így az otthoni kényelemből folytatja a munkát. A legendás lemezlovas most kendőzetlen őszinteséggel mesélt jelenlegi állapotáról. Nem volt egészségügyi beavatkozásom, rehabilitáción voltam, ellenőrizték időnként a lábamat. Minden rendben van velem, amennyire lehet egy 80 évesnek, aki a showbizniszben dolgozik, nyilatkozta Dévényi Tibor, ám rögtön rátért arra a tényre, amivel nap mint nap meg kell küzdenie. Nem a legjobb ebben a korban betegeskedni, meg bottal járni, de hát ez dobta a gép. Próbálok vele együtt élni, a feleségem segít nekem itthon. A nehézségek és a bezártság ellenére a három kívánság atyának esze ágában sincs végleg feladni a hivatását, otthonát valóságos főhadiszállással alakították át, hogy ne kelljen elszakadni a rajongóktól. A technikát idehozták nekem a rádiózáshoz, és így otthonról adom az adásokat sok zenével, hírekkel, pletykákkal és egyéb retrós felütéssel. Egyedül csinálom az egészet, és az a legjobb, hogy gyakorlatilag telefonon mindenkit el tudok írni, nagyon könnyen boldogulok, újságolta Dévényi Tibi bácsi, bizonyítva, hogy ha a lába már nem is a régi, a hangja és a szíve továbbra is a közönségé. Hál' Istennek a képernyőtől sem szakadt el teljesen, hiszen néhány hónapja a TV2 nagy sikerű Kincsvadászok VIP műsorában is feltűnt, ahol jó egészségben a rá jellemző páratlan humorral és energiával kápráztatta el a nézőket. A borsonline.hu oldal tehát Dévényi Tibi bácsival is foglalkozik részletesebben.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: hírek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. Irán és Új-Zéland egy-egyes döntetlent játszott egymással az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság G csoportjának második mérkőzésén, magyar idő szerint ma hajnalban Los Angelesben. Erről a találkozóról, meg az összes többiről is beszámol részletesebben természetesen a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is, de hát nem csak labdarúgó világbajnokság van a világon. Siklósi Gergely sokáig hallgatott, de most interjút adott, mégpedig a ma kezdődő Vívó Európa bajnokság előtt Kovács Erikának. Ebben őszintén mesélt edzőváltásról, a párizsi olimpiai bajnok csapatagok közötti viszonyról és a közelgő olimpiai kvalifikációról is. Lewis Hamilton a Mercedesek előtt a Formula 1-es katalán nagydíjon minden idők hetedik legidősebb győztese lett, a Ferrari volánjánál először nagydíj győztes brit pilóta. Zsoldos Barna két oldalon meséli el, hogyan. Mexikó amúgy is az utcai karneválok hazája, de a Dél-Afrika elleni nyitó győzelem után megbolondult az ország, és minden nap óriási buli van a városokban. Borsos László helyszíni riportját olvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is, többás mellett persze.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
10: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
11: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
12: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
11: Nyílt nap kukacinfineon.com.
10: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak!

0: mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, északkeleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz, hajnalban 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már 27-32 fokos maximumokban lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: slágeres mutatom, kedves hallgatók, melyik slágeres? Startol a következő felvonás. A hírek után azon a Dua Lipa énekli el a Barbie című film egyik betét dalát Dance the Night címmel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Ma van az 56-os vértanúk emléknapja, segítséget kapnak a viharkárosult gazdák, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett ma az országgyűlés is. Magyar Péter miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, mert azok a napok az egész nemzet napjai voltak. Nagy Imre egykori miniszterelnök sorsát felidézve Magyar Péter úgy fogalmazott, a hazát választotta a párt helyett. Őszinteség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Két kiemelt területet említett, az orvostechnikai eszközök szabályozásának korszerűsítését, valamint a biotechnológia alkalmazásának továbbfejlesztését. A Magyar Helsinki Bizottság szerint sokba került az országnak az Orbán kormány migránshozós öröksége. A jogvédő szervezet szerint Magyarországnak olyan menekültügyi szabályozásra van szüksége, amely egyszerre garantálja a határok ellenőrzését, a jogállami működést és az üldözés elől menekülők jogainak tiszteletben tartását. A szervezet közleménye szerint a Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós uniós bírságok a menekültügyi rendszer és a szigorú határellenőrzés teljes hiánya volt. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, miután megnyitották az első tárgyalási fejezetet. Ez a többi között a jogállamiságot és a korrupció elleni fellépést tartalmazza. A tárgyalások megkezdéséhez hozzájárult, hogy Kijevvel sikerült megállapodni a kárpátaljai magyarok jogairól. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését.
2: Az időjárásról.
7: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András, utána jön majd Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, nem sokára pedig egy picit a mai nappal is foglalkozok, azaz június 16-ával tartsanak velem.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
6: Már 30 éve.
5: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án. A Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyari Fildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurio zenekar koncertje látható, hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi, ceglédiek, a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetés, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizikatanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten. 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható és persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék, dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfred Fajszter Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás a Szentek útján hangverseny Keresztelő Szent János ünnepén. Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbök tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerés.

0: Kedves hallgatók, június 16-a van a mai napon, a Justinok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Ajton, Justina, Ferenc Péter és Aurélián nevű ismerőseiket is. A Justin egyébként latin eredetű Justinus név rövidülése, ez a Justus magyarul Justus továbbképzett alakja, de a kettőt nem ugyanígy írjuk, amit először mondtam, az kétessel, amit másodjára azt meg kétessel. Na de nem ez a legfontosabb, hanem hogy a Justinok ma ünnepelnek, de nem csak nekik, hanem a nevek viselőinek nagy tisztelettel és szeretettel. Boldog névnapot kívánunk, hamarosan visszatérek, születésnap az erészekhez erre évfordulókkal, maradjanak velem!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Két nevet kell a mai napon megemlíteni. Először foglalkozzunk a magyarral, aztán majd később a külföldivel. 27 évvel ezelőtt hunyt el Schöck Otto zenész és zeneszerző, a Metro együttes alapító tagja. A Metro elődje a Zenit együttes 1960-ban alakult Stevanovics Zorán vezetésével. Kezdetben a Nyugati Pályaudvar Hangulat nevű bárjában léptek fel, ahol hétvégente ifjúsági klub üzemelt. A következő évben az együttes megkötötte első szerződését a Metro klubbal. A formációban ekkor Stevanovics Zorán énekes szólógitáros fivére, Stevanovics Dusán ritmusgitáros, Rudas András zongorista, Elekez Zoltán szaxofonos, Maka Béla bűgős és Pálint István dobos játszott. Stevanovics Zorán ennek az együttesnek a frontembereként lett ismert énekes. A Zenit ismert külföldi együttesek, például a Shadows, Roy Orbison és sorolhatnánk, dalait adta elő. Ez a fajta a zene akkoriban ritkaságszámba ment Magyarországon, mivel külföldi előadók albumait akkoriban még nem adták ki ide haza. A dalokat általában külföldi rádióadásokban hallották, és az alapján játszották el. A Metro klubban jelent meg a kor divatos tánca Twist, ami elsőprő sikert aratott. A klub vezetője tánctanár szerződtetett, aki rövid idő alatt megtanította a fiatalokat kultúráltan twistelni. Az együttes hamarosan felvette klubja nevét, 1961-ben már Metro együttesként zenéltek a budai Park színpadon, a Bergendi, a Kék Csillag és a Scampolo társaságában. Indultak az első Ki mit tudon is, ám a döntőben technikai problémák következtében három erősítőjük leégett, így az együttesnek fel kellett adni a küzdelmet. A Ki mit tud szabálya értelmében olyan együttes nem indulhatott, mely már korábban szerepelt a versenyen. Ezért 1962-ben Zorán szólóénekesként indult kísérő zenekarával, persze ez idézőjelben, a Metroval. Gershwin Summertime című dalának magyar változatával hatalmas sikert aratott és megnyerte a versenyt. A győztesek a Szovjetunióba utazhattak, ahol több városban és a helyi televízióban is felléphettek. Na hát valahogy így indult a Metro története. Természetesen ők jönnek a folytatásban.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék is.

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenem. 55 éves lenne a mai napon Tupac Amaru Shakur, amerikai rapper és színész. Tupac leegyszerűsítve, albumai több mint 75 millió példányban keltek el világszerte, 2010-es adatok szerint. Minden idők egyik legnagyobb rapperének tekintik. A Rolling Stone magazin 86. helyre rangsorolta a minden idők legnagyszerűbb előadói listáján. Legtöbb dalszöveg az erőszakkal teli gyermekkoráról, a gettó nehézségeiről, a rasszizmusról, társadalmi problémákról, vagy éppen más rapperekkel való nézeteltéréseiről szólt. Karrierjét roadként kezdte, de volt háttértáncos, valamint MC a Digital Underground Alternative Hip-Hop csapatban. Rokonai nagy része, köztük édesanyja és édesapja, tagja volt a Fekete Párducok nevezésű radikális csoportnak. Ő volt az egyik főszereplője a keleti és nyugati parti rapperek között kialakult konfliktusnak, miután összetűzésbe került Notorious B.I.G. személyével és kiadójával, a Bad Boy Records-al egészen pontosan. 1996. szeptember 7-én Las Vegasban meglőtték, kórházba szállították, ahol 6 nappal később, szeptember 13-án hunyt el. 55 éves lenne tehát a mai napon Tupac Amaru Shakur, amerikai rapper és színész. Ő következik itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
8: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallotta.
9: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
9: Minden dal közös ismerős.

0: Reggeli a kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, észak-keleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz, hajnalban 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már 27-32 fokos maximumokban lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gumolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gumolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: felvételét, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
7: Nyílt nap kukacinfineon.com.
5: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Ma van az 56-os vértanúk emléknapja. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Lerúgtak egyeletét Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt, hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. A pesti srácok valamennyi munkavállalóját elbocsátja a MediaWorks csoportos létszámleépítés keretében. Erről a lap felelős szerkesztője beszélt a 24.hu-nak. Huth Gergely elmondta, a döntés csak nem 20 dolgozót érint, és egy hónap múlva lép hatályba. Szerinte ugyanakkor ez még nem jelenti a portál megszűnését, mert tárgyalások folynak a további működtetésről, akár olvasói támogatással is. A MediaWorks korábban közölte, szervezeti és portfólió átalakítást hajt végre. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben az zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar-görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. Búza László élelmiszergazdaságért is felelős államtitkár emlékeztetett. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. A múzeumok éjszakája idei megnyitóját az Iparművészeti Múzeum épületében tartják, amely 2017 óta zárva van a látogatók előtt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy a rendezvény napján a látogatók bejárhatják a múzeumot. Tar Zoltán közölte, az épület állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért megkezdik az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról.
2: Az időjárásról.
9: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána érkezik Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára meg én vissza, és egy picit foglalkozok a labdarúgó világbajnoksága leginkább érdekességekkel. Maradjanak velem!
1: Zeglét. Zeglét.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is.
0: FM 92.5,
2: ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Múzeumok éjszakája Cegléden és mégpedig június 20-án. A Múzeum utcában a következő programokra számíthatnak. 17 órakor kezdődik a rendezvény, aztán 17 óra 15 perctől Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel egy interaktív előadást várja a kicsiket és nagyokat. 18 órától hangrombanás a Kossuth Múzeumban, utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, 19 órától a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével gyermekjátszó és táncház, majd moldvai táncház és tűzgyújtás lesz. A táncoktató a Borgyaréf Hildikó, muzsikál Inoka Győző és baráti társasága. 21 órától a múzeum homlokzat részletei megjelenő fényjátékot csodálhatják majd az odalátogatók Kövics Milán szobrász művész közreműködésével. 21 óra 30 perctől különleges zenei élmény a Múzeum utcában, azaz a Pagurió zenekar koncertje látható-hallható majd. 17 órakor kezdődik a Járgányok éjszakája, Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Mi ceglédiek a város géniuszai a milleniumi években címmel egy időszaki kiállítás látható a földszinten. Természetesen még mindig a múzeumról van szó. 20 órakor kezdődik a tárlatvezetés, ide kapcsolódva Zakar József, a kiállítás kurátora mutatja be a város géniuszait. 21 órától tudáspróba. Vajon felismered a ceglédiek zsenialitását? Izgalmas tudáspróba vár minden korosztályt, tehát szintén a múzeumok éjszakáján. Az emeleten is látható egy időszaki kiállítás, Tudás és közösség. A ceglédi Kossuth Lajos gimnázium története 1899-től napjainkig címmel. 19 órakor kezdődik a tárlatvezetés, Reznák Erzsébet történész tárlatvezetés, egészen pontosan 20 óra 30 perckor pedig Tűri László nyugalmazott fizika tanár kísérleteket mutat be. Azok a 60-as évek címmel szintén egy időszaki kiállítást láthatnak az emeleten, 17 órától retro kézműves foglalkozás lesz, 18 óra 15 perctől diafilm vetítés gyerekeknek az emeleti könyvtárhelyiségben, 21 órától pedig Gyura Sándor néprajzkutató történész tárlatvezetése látható is persze hallható a Kossuth Múzeumban. Tükörvalék dokumentumok Kossuth Lajos életéből címmel egy állandó kiállítás is látható a múzeumban. 17 órakor kezdődik egy program a gyerekeknek, a fia művész tanárainak vezetésével alkothatnak majd a gyerekek és a művész tanárok együtt. 17 órakor kezdődik Túri Alfréd Fajszer Gályos vezetésével, Garamszegi Krisztina közreműködésével fajátékok készítése. 22 órától Reznák Erzsébet történész tárlatvezetését láthatják, hallhatják. Lesz kísérő program is 17 és 18 óra között az evangélikus templomban. Tanítás a Szentek útján hangverseny keresztelő Szent János ünnepén. Ecsedi Péter énekel, Kulcsár Kristóf pedig orgonán játszik majd. Tájékoztatjuk az autósokat és a Múzeum utca lakóközösségét, hogy június 20-án 12 órától 24 óráig a Múzeum utca teljes szakasza lezárásra kerül programok sikere és biztonsága érdekében. A lakótömbökhöz tartozó belső parkolók a Telek utca felől közelíthetők meg. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérik, megértésüket, türelmüket és együttműködésüket pedig köszönik. Várnak mindenkit szeretettel, tehát Cegléden június 20-án a Múzeumok éjszakáján a múzeumnál. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér.

Foglalkozunk a folytatásban, itt a 92-tön természetesen labdarúgásról van szó, akár csak 24 éve, idén is Szenegál ellen kezdik világbajnoki szereplésüket a franciák, remények szerint nagyobb sikerrel. 2002-ben címvédőként utaztak a japán-dél-koreai közös rendezésű tornára, s a nyitányon 1-0-ás vereséget szenvedtek az afrikaiaktól. Zinedine Zidane sérülése, túlzott önbizalom, a sztárolőrök és a Szenegál elleni sok, aztán odáig vezetett, hogy egyetlen szerzett pont a csoport utolsóin végeztek. Akkor sokan a világ legerősebb válogatottjának tartották a franciát, nem teljesen összeomlott a világbajnokságon. Nehéz elképzelni, hogy ez ismét megtörténik Kylian Mbappéval és társaival. Semmiféle párhuzamot nem kell vonni a két mérkőzés között. A mostani játékosok még kisgyerekek voltak, vagy meg sem születtek a 2002-es VB idején, mondta a Eurosportnak a 116-szoros válogatott Desai, aki 24 éve a kékek csapatkapitánya volt Szenegál ellen. Ez a szellem nem tér vissza kísérteni a válogatottat, hogy milyen tanácsot adnék a mostaniaknak. Semmilyet, nincs tanácsom, csak győzni kell. Mindamellett nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen a szenegáli kerettagok többsége európai klubcsapatban játszik, már pedig ez megmutatkozik a csapat teljesítményén, és nyilván nyerni akarnak. Egy biztos, gombóc lesz a torkomban a keddi mérkőzés közben, ami a mait jelenti persze. A meglepetés elkerülése érdekében a franciáknak szükségük lesz Mbappé kiemelkedő játékára is. A Real Madrid csatárának emlékezetes meccse lehet, hiszen ha a gólt szerez, utoléri a vonatkozó francia örökranglistát, 57 találattal vezető Giroud, duplázás esetén pedig leszorítja az első helyről. Habár sok kritikát kapott az elmúlt idényben, többek között a Real Madrid szurkolói is kikezdték. Franciaországban továbbra is bíznak benne, és hiszik, hogy 2018 után ismét VB aranyig vezeti a nemzeti csapatot. Egy hosszabb interjút adott, melyben nem a góljai voltak fókuszban, hanem az, milyen nehéz együtt élni a hírnével, hogyan élte meg a párizsi szakítást, mennyire viselte meg a 2024-es EB, valamint a védőmunkája is szóba került, mármint Kylian Mbappéról van szó. Mindig jelentős elvárásaim vannak magammal szemben, és tudom, hogy védekezésben sokat kell fejlődnöm, mondta tehát a 27 éves támadó, tudom, hogy ez fontos a válogatottnak és a klubcsapatomnak is, már a világbajnokságon meg akarom mutatni, hogy ebben is előre.

0: Bajnokság a górcsi alatt, mint ismert, a labdarúgó világbajnokság H-csoportjában Spanyolország az abszolút újonc zöldfoki szigetekkel mérkőzött, és gól nélküli döntetlent ért csak el Atlantában. A meccs hőse a 40 esztendős zöldfoki kapus Vozinha volt, aki hétvédést mutatott be. Sírtam a meccs után, mert gyerekkoromban a nagyszüleimmel nőttem fel, és ők nem lehettek ott, mivel néhány évvel ezelőtt meghaltak. Édesanyám sem tudott itt lenni egy vízum probléma miatt, illetve a pénz miatt, amit fizetnünk kellett volna. Idézi Vozinha mérkőzés után a nyilatkozatát az egyik portál. Nagyszerű mérkőzés volt, hihetetlenül keményen dolgoztunk ezért a pillanatért, és ezért az álomért. Nagyon büszkék vagyunk, tudtuk, hogy nem lesz könnyű, azért jöttünk a világbajnokságra, hogy megmérettessük magunkat. Tudom, hogy vannak, akik szerint kicsi és gyenge csapat vagyunk, de azért vagyunk itt, hogy versenyezzünk és mindent beleadjunk. És ha már kapus, akkor Fernando Muslera 39 évesen és 365 naposan, könnyen lehet, hogy a cikk olvasása közben már 40 lett, az uruguayi válogatott történetének legidősebb játékosa lett, aki pályára lépett világbajnokságon. Diego Godin rekordját adta át a múltnak. Fontos kiemelni, hogy bár Ochoa mexikói hős kapcsán mindenki kiemelte, ez már kerettagként 6. VB, eddig csak 3 tornán védett, Muslera esetében ez a szám 4. Legenda útján Maximiliano Araújo a 2002-es VB óta az első uruguayi játékos, aki karrierje első VB meccsén azonnal betalált. A legutóbb az egyik legnagyobb uruguayi legenda Diego Forlán volt. 42 éve nem volt ilyen. Uruguay 22 lövéssel próbálkozott a második fél időben, ennél többre, egy játékrész alatt legutóbb az NDK volt képes Chile ellen. 24-ről beszélünk, az 1974-es világbajnokságon az első fél időben. Ez is talán érdekességnek számít. Itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban a VB után újra zenék szólnak a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, északkeleten több helyen kialakulhat zápor-zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz, hajnalban 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már 27-32 fokos maximumokban lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel attól idáig a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, ő jön most este 8-ig, ővé a terep, utána pedig Vörös Nándi lesz majd az, aki a kedves hallgatókat szórakoztatja. Én meg legközelebb holnap jövök reggel 6-kor, kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, további kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióban. Holnap reggel Tali, visz, hall.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
6: Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Új szakaszba lépett a MOL szerbiai terjeszkedése. Gyors segítséget ígérnek a viharkárok enyhítésére. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom nyertől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna magánkórházban. Egyetlen apró ponton keresztül lehet elvégezni összetett műtéteket, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. A technológiát daganatos betegségeknél, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti műtéteknél alkalmazzák, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is új lehetőségeket kínál. Európában csak néhány intézmény használja a korszerű eszköz. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Márai felolvasó maratont rendeznek szombaton a Virág Benedek házban. Reggel 9 órától egészen hajnali 2-ig Márai Sándor ikonikus művét, az Egy polgár vallomásait olvassák fel ismert művészek, közéleti szereplők, de akár a közönség tagjai is csatlakozhatnak. Magyarország első állandó márai emlékkiállítása is megtekinthető a Virág Benedek házban. A tárlat a múzeumok éjszakája karszalaggal látogatható.
1: Az időjárásról.
8: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, ez itt már a keddesti beszélgetős műsor, a mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk tehát a mai kínálatot, természetesen ma is két interjúval és sok-sok jó zenével készültem önöknek. No hát kérem szépen, először is, mivel kedd van és úgy tűnik minden rendben van, jöhet majd a heti rendőrségi összefoglaló. Ebben az órában tehát majd Karasz Csabától hallhatják azt, hogy mi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten, hát biztos, hogy sok tanulságos esetet föl fog sorolni majd Csaba, úgyhogy érdemes lesz rá odafigyelni. A következő órában pedig majd a mozgás éjszakájával foglalkozunk, amit eddig sportok éjszakájának ismertünk, de most egy picit változott a neve, de a lényege abszolút nem, hiszen a múlt hét végén egy nagyon nagyszerű és nagyszabású rendezvény zajlott a ceglédi Gál József sportcsarnokban. Ennek előzetesét már hallhatták, akkor is Kőházi Ádámmal, városi sportkoordinátorral beszélgettem, teszem ezt most is, csak most már értékeljük azt, hogy mi minden történt ott, ahol több mint 30 féle sportágot lehetett kipróbálni, hogy vajon hányan próbálták ki és milyen sikerrel, ez is ki fog derülni majd a következő órai beszélgetésből. Ami pedig a zenéket illeti, hát kérem szépen mondom, lesz belőlük bőségesen, ezt az órát Katóval és Johnnal kezdtük, a Turn the Lights Off című 2026-os friss slágerrel. Most még meghallgatjuk Lotfi Begit és Burait a Háborgó mélység című 2020-as felvételükkel, és utána pedig jön tehát a heti rendőrségi összefoglaló Karasz Csabával. Így szaladunk tehát tovább. Remélem a következő két órát együtt töltjük itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióval. Én kívánok nagyon kellemes rádiózást!

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Lotfi Begijék felvétele után pedig jöjjön tehát a heti rendőrségi összefoglaló. Hát nézzük csak, hogy mennyi dolguk volt a rendőröknek. Karasz Csaba mindenről beszámol. Természetesen sok érdekes és tanulságos eset elő fog kerülni a következő percekben, amikre érdemes lesz odafigyelni. Tegyék is ezt, maradjanak itt velünk.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Ez most is ki fog derülni. Természetesen itt van velem a telefonvonalban Karasz Csaba, a Ceglédi Rendőrkapitányságról. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
2: Szervusz Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Na hát nézzük csak, hogy mit hozott ez a múlt hét. Hát volt benne baleset is sajnos, több, mint szerettük volna, de majd ezekről később beszélünk. Nézzük először a bűncselekményeket szokás szerint. És volt egy különleges bűncselekmény, ami azért nem nagyon gyakori szokott lenni. Egy autóbusz vezetőt ért bizonyos sérelem még június 7-én reggel, és nem véletlenül emlegetjük ezt az eseményt, ugye?
2: Igen, ugyanis, ez, ahogy mondtad az előbb is, ez június 7-én, reggel 8 órakor voltam Cegléden, itt a Kossuth utcába ment a busz, és reggel 8-kor valamiért az egyik utazóval a buszvezetőnek nézeteltérése támadt, és a buszvezető elmondás alapján rátámadt ez az utas. Hú. Most a buszon nem sokan ültek ilyenkor vasárnap reggel 8-kor, de 3-4 fő biztos, hogy volt fönt a buszon. Ugyanakkor, mire elkezdett a rendőri intézkedés, és kijöttek a kollégák, addigra ezek az emberek elhagyták a buszt, és nem maradtak a helyszínen. Uh-huh. Viszont várjuk az ő jelentkezésüket itt a Ceglédi Rendőrkapitányságon, mert tanúként kell kihallgatni az utasokat, ugyanis tisztázunk, hogy az egész atrocitás ez hogy történt, hogy kezdődött a buszon, mert csak a buszvezető és a gyanúsítónak a vallomása van eddig. Igen. És ezt alá kell támasztanunk tanúknak a vallomásával. Tehát várjuk azoknak a tanúknak a jelentkezését, akik ekkora buszon ültek, az a 3-4 ember tudomásunk szerint, uh-huh. és esetleg láttak valamit, hogy mi történt. Hogy történt, hangoskodásra lettek figyelmesek. Hát gondolom azért az egyértelműen megmarad az emberben, hogyha látja, hogy egy buszvezető egy utassal vitatkozik, rátámadnak, majd utána lekerülnek a buszról, és utána lefogja a buszvezető a másik szemét, hogy a rendőrök kiégzésig ott is tartsa. Ennek kell lenni olyannak, aki ott ült a buszon, és ezt látta. Na, az ő jelentését várjuk be nagyon.
1: Igen, tessenek jelentkezni tényleg, nyilván ez nem jár semmiféle, legfeljebb egy kis időkieséssel, de fontos.
2: Óra, hiszen ezek a tanulkiavatások fél órán talán nem tartanak.
1: Igen, de fontos,
2: nem
1: hogy
2: nem egy nagyon-nagyon nagy volumenű ügyről van szó, tehát nem olyanról van szó, több oldalas vallomásokat veszünk föl, ez roppant egyszerű, mit látott, mit hallott az ott utazó.
1: Igen. Na, úgyhogy tessenek jelentkezni tényleg bátran, mert jó lenne ezt tisztázni, nem lenne jó, hogyha ez elharapózna ez a dolog, hiszen azért nagyjából biztos vagyok benne, hogy nem az történt, hogy a buszvezető felpattant és neki támadt egy utasnak, hanem azért itt, na mindegy. Szóval ez egy más problémakör. Amiről sokat szoktunk beszélgetni mostanában, például a fiatalkorúak, gyerekkorúakról, ilyen esetek voltak-e most a múlt héten?
2: Most csönd van, de remélem ez így is maradt. Tehát gyakorlatilag azokat a fiatalkorú, illetve gyerekkorú elkövetőket, akik ezekkel a bűncselekményekkel kapcsolatban osztatók voltak, azokat mind sikerült eltávolítani Cegédről. Uh-huh. Vagy egy intézet, vagy egy másik intézet vannak fogvatartva, vagy éppen ott bűnügyfelügyelet alatt, úgyhogy nincsenek Cegléd közelében. Nagyon észre lehet venni, hiszen jóval kevesebb ilyen jellegű bűncselekmény van. Uh-huh. Nem jelenti azt, hogy nincsenek csavargó fiatalkorúak, esetleg főleg a vasútállomás és környékén. Ugyanakkor, amennyiben ez nem járt bűncselekmény elkövetésével, akkor a rendőrség sok mindent nem tett ebben az esetben. Illetve a gyerekkorúakra pedig feljön a figyelmet, hogy ők az a eltűnt kör, akivel kapcsolatban nem tudunk nyomozást lefolytatni, hiszen gyermekkorú, szóval nem tudunk minden bűncselekményen felelősségre vonni, csak a kiemelten súlyos bűncselekményeknél, a lopások pedig nem tartoznak ebbe a körbe.
1: Igen. Na, az online tér mennyire volt fertőzött mostanában?
2: Csalások mindig vannak, most megint csak az a jellemző, így most megint az a jellemző, hogy megrendelnek egy terméket, és nem az jön meg. Tehát viszont erre az is érvényes, hogy itt a kárérték viszonylag kevesebb, tehát van 10-13 ezer forintos kárértékkel jönnek be feljelentést tenni. A legtöbb esetben egyébként azt el kell, hogy mondjam, hogy sokszor bizonyot kell gyűjtenünk a csalásokhoz, és nagyon sokszor, amikor mobiltelefonról történik a rendelés, akkor a mobiltelefon adatait kell kinyerni. Igen. Ezt lehet, hogy el kell küldeni szaktanácsadónak, tehát ilyenkor például előfordul. fordulat az, hogy lefoglalik a mobiltelefonját a sértetnek. Ezt általában nem szokták jó néven menni. Tehát itt büntető eljárásban sajnos mindent lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy a bizonyítékot beszerezzük az elkövetővel kapcsolatban.
1: Igen, és nem muszáj tényleg, ahogy említetted is, hogy sok milliós csalások legyenek itt, néhány tízezer forint is. Hát sok kicsi sokra megy, nyilván a bűnözőknél is, tehát hogyha sokszor bejön neki ez a csalás, akkor egy idő után szép összeget tud zsebre tenni, és ezt nem kéne hagyni, és a rendőrség nem is hagyja. Tehát természetesen közbeléptek majd, úgyhogy legyen mindenki nagyon óvatos és körültekintő az ilyen ügyekben.
2: Még mindig azt mondjuk, hogy egyszerűbb ezeket a bűncselekményeket megelőzni, megfelelő körültekintéssel, ellenőrizve azt az oldalt, ahonnan rendelni akarunk, és ezt a kollégáim is megerősítik, hogy azokon a Facebook hirdetéseken nem szabad elindulni és megrendelni terméket, amik úgy automatikusan felugranak, hiszen nagyon sokszor ezek a felugró hirdetések azok, amik bebonzzák a csalókat a sértetti körbe, és utána pedig tényleg becsapják az embert. Tehát nagyon-nagyon körültekintően és tényleg minden egyes oldalán az ilyen hirdetőket meg kell nézni, hogy milyen kommentek vannak már, és hogyha van olyan komment, ami azt írja, hogy bizony problémás, és már felmerült a bűncselekmény, ami a vele szembe, akkor nem szabad megrendelni. Akármilyen jól tűnik az ajánlat, amit ő felajánlott, általában ezek mindig nagyon jó ajánlatnak tűnnek, ez a lényeg, hogy így tudják kezdeni az embert.
1: Igen, hát van erre az a szép magyar mondás, hogy éljünk a gyanúperrel, ugye, és hát igen, észné kell lenni ezeknél a hirdetéseknél mindenképpen, és a drogos piacról is szoktunk minden héten beszélni, mennyire volt aktív élet most a drogos világban.
2: Annyira nem volt most sok, tehát nem kellett több helyszínen levő akciókat végrehajtanunk, ugyanakkor kiemelném, hogy ezen a héten a Rotpol akció van a közútjainkon, ami azt jelenti, hogy a közlekedés rendészeti osztály és a közlemény osztály közösen tart ellenőrzéseket, igazoltatásokat. Mindenkinek fel kell készülni arra, hogy bizony gyakran fognak használni velük szemben alkoholszondát, alkoholtesztet, illetve nem csak az alkoholos befolyásoltság alapján őket akarják kiszűrni a forgalomból, hanem azokat is, akik más egyéb tudatmódosítószer hatás alatt állnak, itt kiemelném a kábítószert, bódult állapotban előtetés miatt elindul majd egy eljárás, ahogy máskül is elmondul a közlekedési osztályon, viszont ebben esetben, mivel olyan tudatmódosítószer van az elkövetőben, ami már önmagában birtoklás és bűncselekmény, így a kábítószer birtoklás miatt külön eljárás indul majd.
1: Igen, tehát erre bizony számítani kell, tehát mindenki gondolja meg egyáltalán ne nagyon nyúljon drogokhoz. Természetesen, mert ebből csak a baj van utána, és hát aztán bajok is lehetnek, természetesen akár balesetek is bekövetkezhetnek, és hát most megint 5 balesetről kell beszámolnunk, hál' Istennek súlyos sérüléssel járó balesetről, ha jól tudom, nem kell.
2: Sőt, egyáltalán nem volt sérüléssel járó baleset, mind az 5 anyagi káros volt. Ebből az 5 balesetből 3 esetben személygépkocsi ütött személygépkocsival, illetve volt egy olyan, ahol motorkerékpár ütközött személygépkocsival, de itt is szerencsére nem sérült meg senki, csak anyagi káros lett a baleset. Viszont ezekben az esetekben minden egyes alkalommal a baleseti oka figyelmetlenség volt.
1: Nem mondod.
2: De bizony. És ugyanakkor kiemelném azt is, hogy volt megint egy vadelütésünk. Mindig szoktuk nézni az óra időpontot, hogy mikor szoktak ezekbe következni. A múltkorira, ha jól emlékszel, akkor elmondtuk, hogy hajnalban.
1: Hajnalban volt, igen.
2: Ez most késő este volt, 10:30-kor az esti időszakban. Itt megint személygépkocsi ütközött vaddal, és így került sor a anyagi sérülésre.
1: Igen, ezt nem lehet megúszni, úgy látszik mostanában, pedig tényleg csak oda kéne figyelni. Hát te magad is elmondtad, hogy rendszeresen vezetsz olyan utakon, ahol vadak járnak, és hogyha odafigyelsz, akkor még a pávát is ki tudod kerülni, ugye?
2: Így van, igaz, teljesen meg kellett állni a kocsival, de hát mindent a páva érdekére, úgyhogy a páva jelentem, az nyugodtan halottott menni, és nem volt problémája.
1: Igen, és hát nyilván neked sem is az
2: autó. A kocsit se törte össze, így van.
1: Igen, az egy pávának már van súlya azért, tehát azért...
2: Hát akkor egy őznek vagy egy szarvasnak
1: ajaj.
2: Még milyen súlya lehet.
1: Bizony. Na, szóval észné kell lenni ilyen szinten is, a vadak jönnek-mennek, legyen az páva, legyen az őz. Hát másfajta, ugye zebrával nem találkoztál legfeljebb bent a belvárosban, az okos zebrával, de az megint egy más, azt nem lehet elütni, hál' Istennek.
2: Így van.
1: No, hát akkor tessenek tényleg óvatosnak lenni, ahogy mondani szoktam, mind a valós, mind az online térben, és akkor sokkal kevesebb esetről kell beszámolnunk. Hát hál' Istennek nagyon súlyos, csúnya dolgokról nem kellett most szólnunk, reméljük, hogy így lesz ez a jövő héten is, és a balesetek száma is csökkenni fog, tényleg figyeljenek oda. Most már azért indul ez a nyári szezon, és sokan jönnek, mennek az országban jobbra-balra, ismeretlen utakon is, stb. Legyenek óvatosak, körültekintőek, figyelmesek, és ezeket az eseteket el lehet kerülni, mert ugye megint elhangzott az, hogy minden balesetnek az oka gyakorlatilag a figyelmetlenség volt, tehát ez nagyon könnyen elkerülhető dolog lenne pedig.
2: Arra meg külön felhívjuk a figyelmet, hogy itt már lassan tényleg kitör a vakáció, egyre több iskoláskorú gyerek kerül ki az utcára,
1: és rájuk is vigyázni
2: fognak,
1: kell.
2: Biztos, hogy közlekedni fognak a rollerokkal, hiszen nagyon szeretik a fiatalok a rollert, nagyon kerékpárra is fognak közlekedni, nem csak az úton, biztos lesznek a járdán is, bár ott nem lehetne kerékpározni, de ettől függetlenül lesznek, hiszen nyár általában erről szokott szólni, és arról is, hogy ők nem mindig tartják be a szabályokat, viszont az autósok, akik közlekednek az úton nagyobb számba, ők ismerik a szabályokat, azt is tudják, hogy ezekre a közlekedésre jobban oda kell figyelni, és hiába van elsőbség az autósnak, attól függetlenül figyeljünk a kerékpárosokra, a rollerosokra, hiszen ha eltűnik egy kerékpáros, egy rollerost, annak mindig sérés a következmény.
1: Hát általában ő sérül, így van, igen, pontosan. No, hát legyünk figyelmesek, körültekintőek, és hallgassák továbbra is majd ezeket a beszámolókat, amelyek során most is Karasz Csaba nagyon sok hasznos információt elmondott nekünk, és megfontolandó jó tanácsot is, amelyeket köszönünk szépen. Innen folytatjuk akkor a következő héten. Csaba, köszönjük szépen, és kevés munkát kívánunk nektek most is.
2: Köszönjük szépen, Gábor. Szervusz, viszont hallásra.
1: Viszont hallás.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Most, kedves hallgatók, rövidesen véget ér a keddesti beszélgetős műsor első órája. Hát mondhatnám, hogy én ezt nem hagyom, de hagyom természetesen. Még akkor is, hogyha a Nem hagyom című felvétellel zárunk. Tarány Tamás és Antonio közös 2025-ös felvétele a Nem hagyom című dal zárja ezt az órát. A következő órában pedig, mint említettem, a múlt hét végi mozgás éjszakájáról fogunk beszélgetni a főszervezővel, a városi sportkoordinátorral, Kőházi Ádámmal. Sok érdekes dolgot el fog nekünk mondani erről a igencsak nagyszabású rendezvényről, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a következő 60 percben is. Tegyék is ezt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Lefüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, még nem tetőzött a kongói ebola járvány, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárca vezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte az állami számbevőszék elnöke. Mindis László azután adta be a keresetet a fővárosi törvényszékhez, hogy a központi nyomozófőügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. Az állami számbevőszék szerint a vádiratban szereplő bűncselekmények miatt az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új tartós hazát. 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt.
1: Az időjárásról.
4: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 95.5 Cegléd Rádió.
2: Ő volt Ray és a Where is my husband című 2026-os felvétele. Ezzel nyitottuk a keddesti beszélgetős műsor második óráját, kedves hallgatóink. Most még meghallgatjuk az Airi Mafia Kell egy ház című feldolgozását. A feldolgozás 2021-ben készült, és utána pedig jön a mai második anyagunk, ami nem más, mint a mozgás éjszakájáról szóló beszámoló. A múlt hét végén rendezték a sportcsarnokban Kőházi Ádámmal az élen ezt a remek kis versenyt és egyáltalán megmérettetést. A városi sportkoordinátorral beszélgetünk, tehát nem sokára az Airi Mafia felvétele után erről a nem mindennapi rendezvényről. Kell-e?

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bizony, bizony kell egy ház, és ez a ház mondjuk legyen a Gály József sportcsarnok, és már is meg lehet rendezni a mozgás éjszakáját. Ez meg is történt a múlt hét végén. Ennek előzetesét már hallhatták itt a Cegléd Rádióban. Akkor is Kőházi Ádám városi sportkoordinátor volt a vendégem, és most is ő lesz majd, amikor már beszámol arról, hogy mi minden történt, és mi minden történhetett volna még, és mi minden fog még történni a következő időszakban. Na, szóval mindenről faggatom majd Ádámot, rövidesen indul is ez az interjú, annyira rövidesen, hogy már is, úgyhogy kérem, hallgassák nagy szeretettel, és maradjanak itt velünk továbbra is a 92.5-ön.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a múlt péntek éjszakáján megint egy nagy sportesemény zajlott a Gály József sportcsarnokban, ennek előzetesét hallhatták már itt a Cegléd Rádióban is. Ez volt a mozgás éjszakája, és ennek előzetes beszélgetésében is, meg most is vendégem a városi sportkoordinátor Kőházi Ádám. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Kipihented magad?
2: Igen, fogjuk rá.
1: Igen, így előzetesen beszélgettünk így lépésszámlálókról, meg ilyesmiről, az 50 ezer lépésen túl voltál.
2: Igen, igen, aznap meg volt már egy kis csalás, már reggel még 12 kilométert futottam, szóval nem mind a rendezvényen jött össze, igen. De a többi az igen.
1: Igen, igen. Na, szóval az is szép teljesítmény önmagában. Na, meg hát az is, amit ott tető alá hoztatok, hiszen hát több mint 30 sportágat lehetett ott kipróbálni, ha jól tudom, ugye?
2: Így van, mert ugye több részre lehetett szedni az eseményt, mert az eseményen belül is voltak apró események, ugye például röplabda, foci vagy kosárlabda kupa, kerékpáros felvonulás, Nordic Walking Tourra, ugye volt futás, volt úszóverseny, tehát több minden volt, volt csoportos órák, és még ezeken felül még volt 20 kipróbálható sportág, amit 18-20-ig bárki bármikor kipróbálhatott.
1: Igen, igen. Ugye ez a szabadidő sport nagy ünnepe igazából, tehát itt nem feltétlenül a profikat vártátok, hanem azokat, akik úgy szeretnek mozogni a mindennapokban, ugye?
2: Így van, ugye ennek mindig az a célja, hogy ismerkedjenek meg azokkal a sportágakkal a ceglédék, akik esetleg még nem ismerik, ugye amik akár versenysport is lehet, vagy ugye szabadidősport is lehet, ugye mindenkit igyekszünk kívni, igen, minden oldalról, próbálják ki, ismerkedjenek meg vele, de ha már ismerik is, akkor is jöjjenek ki, és ott egy estét a mozgásnak, közös mozgásnak a jegyében töltsük el. Ugye a sportágok nagyjából mindig ugyanazok, úgyhogy azért mellette mindig ilyen egyéb kiegészítő programokkal készülünk, ez most is így volt, amivel feldobjuk az eseményt.
1: Igen, én láttam egy összefoglalót a tévében is erről, és azt láttam azért, és ez jól is esett, hogy mindenféle korosztályot volt gyakorlatilag, ugye?
2: Abszolút, tehát elkezdtük gyakorlatilag a nagy terembe, mert a sportcsarnoknak a két termét is használtuk.
1: Igen.
2: Belül ugye van egy fitness terem, azoknak a termét is használtuk. A Mezgáz vagy a Török János Oktatási Központnak is használtuk a kültői sportpályát, a tornatermét, az Rákóczi úton voltunk, a kosárlabda csarnokban is voltunk, tehát az úszodában is, úgyhogy elég nagy területet foglalt el maga,
1: igen, igen.
2: Maga a rendezvény. Úgyhogy sok helyen fordulhattak meg az emberek, és igen, a korosztályban és a nagy teremben az óvodásokkal kezdtünk. Nekik volt egy 40-45 perces olyan ügyességi pálya kialakítva, ami az óvodások mehettek. De volt például szenior örömtáncunk is 9 órakor, ahol az idősek vettek részt, meg hát a Nordic Walkingon is az ömében az idősebbek vettek részt. Tehát teljesen vegyes volt a korosztály az egész este során.
1: Igen, igen. Ugye ezt előre is ki kell találni nyilván, hogy miféle sportágokat mutattok meg. Ehhez jó tapasztalat volt már az előző évek tapasztalata is, ugye, amikor sportok éjszakája néven futott még ez a rendezvény. Ugye most hát egy picit majdnem, hogy nem veszélybe került ez a dolog, de hál' Istennek egy pályázat kapcsán mozgás éjszakája nevén rendeztétek meg, ugye?
2: Igen, ez most igazából a 6. alkalom, hogy ilyen sportok éjszakát vagy éjszakai sportolást szervezünk itt a városban. Ugye most volt egy lehetőség arra, hogy egy országos projekthez lehetett csatlakozni, ez a mozgás éjszakája. Ez Budapesten volt a Hősök terén, illetve még 80-valahány településen az országban.
1: Bizony.
2: És gyakorlatilag ezzel, hogy ezt megvalósítottuk, meg sikerült azt a létszámot hoznunk, amit az elmúlt években a résztvevők számában, így gyakorlatilag azt a forrást meg tudtuk ebből a pályázatból szerezni rá, amit egyébként az önkormányzat költségvetéséből szoktunk finanszírozni.
1: Igen. Na, és mik voltak az idei tapasztalatok egyébként? Voltak újdonságok, tehát másabb lett ez ezáltal, hogy nem sportok éjszakája, hanem mozgás éjszakája volt? Voltak kikötések, csak a pályázatban, hogy minek kell benne lenni?
2: Voltak kikötések, de őszintén szólva maga a feltételrendszer az kisebb volt, mint amit mi szoktunk csinálni, szóval nem volt nehéz ennek megfelelni. Ugye 4 kötelező sportág volt a pályázat alapján, ebben volt 15 km kerékpáros túra, 3 és 7 kilométeres távon futás, 5 kilométeres Nordic Walking túra, illetve kellett a 2 oroszán keresztül valamilyen aerobik foglalkozásnak lennie. Ez a 4 kötelező volt, és akkor a város méretek alapján voltak egyébként beosztva. 1600 főt kellett teljesítenünk, illetve még 6 plusz sportágat. Tehát mi a 30 sportágunkkal azért ezt igencsak megugortuk, azt gondolom. Úgyhogy a Nordic Walking egyébként is szokott lenni a rendezvények, mint kipróbálható. Most is kipróbálható volt az egész este folyamán, csak annyi, hogy Deli Márti Nordic Walking instruktor segítségével most csináltunk egy 5 km-es kört a városba, ahol ilyen cegédi ismert és kevésbé ismert nevezetességeket látogattak meg a kirándulni vágyok, úgymond, és akkor egy pár hasznos információt elmondott róla a Márti. Futáson.
1: Tehát kisváros ismeret is volt benne.
2: Volt benne kicsit az is, igen, a futás amúgy is volt eddig is, úgyhogy igazából ezzel sem volt gond. A kerékpár tavaly volt először ezen a rendezvényen, ami kivilágított kerékpárokkal vonultunk fel a város központjában. Itt most annyit kellett belenyúlni, az nem lett volna elég a távhoz. Úgyhogy a Budai úti borászatba, gyümölcslé üzembe tekertek ki a részvevők, ott kóstolhattak egy kis gyümölcslevet a házigazdák jó voltából, majd onnan vissza a vasútállomásig, és akkor onnan indult a felvezető autóval, meg a DJ-vel a kerékpáros felvonás, és akkor így meg volt ez a 15 km is, úgyhogy nagy újdonságokat nem kellett igazából hozzá csinálni, ugye ezek a kiegészítő programok mindig mások, ugye már voltak a hegiék fellépők, volt tavaly egy LED fénysző, most egy ilyen tűz zsonglőrsóval kedveskedtünk
1: ez a kilátogatóknak.
2: Igen.
1: A gyerekek meddig maradhattak ott egyébként?
2: Ameddig csak szerettek volna, ez nyilván a szülőktől függött. Ugye a végén van mindig az ajándéksorsolás, arra azért már kevesebben maradtak, meg inkább a nagyobb gyerekekből, de azt gondolom, hogy nagyjából tűzzsonglősóig egész sokan voltak a kicsik is.
1: Ez hány
2: óra
1: volt?
2: Az 22-25-kor kezdődött, tehát 11 óráig, 25 perces volt az előadás. Azért addig nagyjából ott maradtak a picik is, mert kíváncsi voltak rá. Nálunk is az egyik a nagyobbik az nézte, a másik az elaludt a babakocsiba, de ott voltak ki, és utána fogyatkoztak 11 után.
1: Igen. Hát emlékszem, hogy milyen élmény volt számomra, és bármiféle olyan rendezvény gyerekkoromban, ami azért 10 óra után tartott, vagy 11 óra óráig, stb. Este, hát olyan sokáig fönnmaradni, ugye nem volt divat akkoriban, de mindig nagyon élveztem ezeket. Ilyen eseményben nem volt részem ugyan, de hát hál' Istennek itt Cegléden most már ez is megvan, és hát azt hiszem, hogy ez tényleg a sport egy igazi nagy ünnepe, de hát te mindig arra törekszel, hogy az egész év legyen a sport ünnepe, úgyhogy gondolom, hogy ezzel még mindig nincs vége a rendezvények sorának.
2: Nem, egyáltalán nincs. Most lesz egy kis szünet itt a nyári időszakban. Még a MOVE Ortolás a Parkban foglalkozásokból 1 vagy 2 van most itt június közepéig.
1: Igen.
2: Utána lesz egy kis szusszanás, és augusztusban már újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren. Aztán pedig már jönnek ugye az őszi események. Sőt, hát itt a hétvégén mondhatom, hogy már gyakorlatilag a jövő évet kezdtük el tervezni, mert egy ilyen 6 országos Európai Uniós projekttel kapcsolatban voltam kint Stockholmban, amit megnéztünk, és ez nagyon jó projekt, úgyhogy ennek valamilyen, ezt Magyarországra elhozunk 2027-ben a Magyar Szabadidősport Szövetséggel, de akkor már erre felépítve lehet, hogy itt Cegléden is csinálnánk rá valamilyen kiegészítő programot jövőre.
1: Hú, hát azt hiszem, hogy az infrastruktúra megvan hozzá.
2: Abszolút. Tehát amit ott szeretnénk, az, amit ott láttam most, ott meg is néztünk egy ilyen eseményt vasárnap, abszolút meg tudjuk oldani.
1: Milyen ott a sportélet egyébként a svédeknél?
2: Hát bármerre jártunk, futókat láttam, tehát az abszolút elmondható. Úgyhogy ez egy abszolút pozitív volt, ahogy itt kérdezgettem, hát mindenki azért egészséges, figyel a sportolásra, akár időskorig mozognak, tehát ott eléggé erősen bele van a társadalomba, benne van a vérükben, hogy sokat sportolnak. Ez is egy olyan esemény volt, ezt egyébként egy horvát úriember találta ki, és már sok országban volt, Hollandiától elkezdve, svédeknél, Ausztriába, most pedig ugye a csehek, az észtek, a magyarok, a belgák, a svédek vannak benne. És ez egy dedatlon nevű dolog. Az a lényeg, hogy apákra nem nagyon koncentrál így senki, az apák és a gyerekekre így rendezvényekbe, és ők kitalált, hogy apák sportolnak a gyerekeikkel, és egy ilyen családi fesztivál. Úgyhogy nagyon szimpatikus volt, ugye nekem nyilván több szempontból, úgyhogy valami hasonlót szeretnénk majd jövőre is itt megmutatni.
1: Nagyon jó. Igen, a svédeknek egy hátrányuk van velünk szemben, szerintem főleg az északi részen, hogy ott mozgás éjszakáját lehet, hogy nem nagyon lehetne rendezni, legalábbis nyáron, mert nem nagyon van éjszaka.
2: Hát igen, éjfélkor kinéztem az ablakon, még világos volt, azért ezt szokni kellett, és akkor utána 3-kor megint kezdett világosodni, úgyhogy igen, az nehéz lenne, még a másik 8 hónapban meg meg is simán lehet bármikor. Igen, bár azért volt másik furcsaság is, amikor a metróra elnéztem jobbra, és mondom, az a bácsi az ott siál, és siált.
3: No, ugye
2: szárazságban, ugye ilyen görgős dologgal. Mondom, az komoly.
3: Na, ebből is lehet tanulni természetesen. Igen. Nyilván, de azért mi maradjunk a mi kis hagyományainknál, és nagyon jó lenne tényleg, hogyha egy ilyen szép nemzetközi dologhoz csatlakozhatna Cegléd is, és azért csak fölkerülne oda nagy betűkkel, szerintem majd a krónikákba, hogy Cegléd is benne volt, nem csak Stockholm, teszem azt, ugye?
2: Igen, igyekszem ezt a dolgot így megvalósítani.
3: Jó, bármiféle ilyen rendezvény van, természetesen nagyon szívesen helyt adunk itt a Cegléd Rádióban, előzetesnek és utózatos beszélgetésnek is, ehhez pedig a mozgás éjszakájához, ami a múlt pénteken volt, még egyszer szívből gratulálunk, de tudjuk, hogy hány ember volt ott, megszámoltátok?
2: Hát ugye pontosan számolni nem lehet, ugye azt látjuk, nem hogy ahol regisztrálni kellett, ott megvannak a számok, ugye a csapatsportákban, meg a csoportos óráknál, a kerékpáros felvonulásnál, megvannak az adatok, hogy mennyi ilyen pecsétgyűjtőt osztottunk, és
3: az 1600-on jóval vagytok.
2: Hát olyan 1800-2000 fő között.
3: Minimum.
2: Igen.
3: Igen, igen, igen. És akkor még a szájtátik is ott voltak.
2: Igen.
3: Igen. Tehát azért...
2: voltunk szép számmal.
3: Akik esetleg nem sportoltak, csak kíváncsiak voltak
2: ilyen,
3: erre.
2: Igen, voltak ilyenek, igen. Meg hát ugye most látjuk, hogy mennyi pecsétgyűjtő fogyott el, az majdnem 600.
3: Az
2: egy gyerek, és a gyerek általában nem jön egyedül. Tehát azért legalább egy vagy két szülő, azt felszorozzuk, az egy elég nagy szám.
3: Igen, igen. Hú, hát egy nagyon sikeres, szép rendezvényen vagytok túl. Szívből gratulálunk hozzá. Azt hiszem, kollégám nevében is tehetem, és köszönjük. Akkor várjuk a következő jó híreket majd itt a városi sportéletből. Bármikor nyitva áll az ajtó előtted, Ádám. Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Kedves hallgatóink, a mozgás éjszakájáról és ennek körülményeiről beszélgettünk a városi sportkoordinátorral, Kőházi Ádámmal.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Kedves hallgatók, eddig tartott a keddesti beszélgetős műsor. Pontosabban még egy nótányi időnk van hátra, ahogy szoktam mondani. Jöjjön Ruzsa Magdi és Lotfi Begi Nyári Zápor című 2025-ös felvétele. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és természetesen holnap is számítok rá. Akkor is izgalmas, érdekes témákkal jövünk majd. Lesz egészségügyi rovatunk is, stb. De mindenről bővebben majd holnap fogok beszámolni itt a 92.5-ön. Így 6 és 8 óra között várom önöket majd a holnapi nap során is. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok, úgyhogy várja önöket Vörös Nándi. Kedves hallgatók, én tényleg búcsúzom, szóval nincs más hátra, viszont hallásra.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárca vezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A Vörös Kereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaki és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott.
0: Az időjárásról.
1: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben, ha van kedvük, válaszolnak, a 0635-92-95-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, és van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegledradio, természetesen ékezetek nélkül, mint ahogy az e-mail címben is, és itt is üzenhetnek nekünk. A lényeg, hogy a mai kérdésünk nem más, mint hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik. Volt már hasonló témánk Barbival közösen nagyjából 2 évvel ezelőtt, és emlékszem, hogy a mindent is kifejezés engem már akkor nagyon bosszantott, szerintem túl lett használva már 2 évvel ezelőtt is, de kíváncsi vagyok, hogy van-e még olyan ember, akit ez zavar. Szóval a ceglédiek és cegléd környékiek nyelvi változásaira vagyunk kíváncsiak, mik azok, amiket már eddig se szerettek, lehet ez egy régebbi kifejezés, nem feltétlen kell újnak lennie, és hogy egyáltalán miért vannak nyelvi változások, hát arról néhány szót most ejtünk az elején. Ezek természetes folyamatok, amelyek során a nyelv hangtani, alaktani, mondattani és jelentéstani jellemzői módosulnak. Ezek a változások mindig a beszédből indulnak ki, gyakran a kényelmesség, a gyorsaság vagy más nyelvekkel való érintkezés hatására. Tehát 3 kategóriát sorolhatunk fel, az első a hangváltozások. A beszédben a hangok folyamatosan formálódnak, hatnak egymásra. 2 típusa van, az asszimiláció vagy hangigazodás, amikor a hangok hasonulnak egymáshoz a könnyebb kiejtés érdekében, például vasgyúró helyett vasgyúró lesz zsével. Hangkiagyás és összevonás. A gyorsabb beszédtempó miatt bizonyos hangok vagy szótagok eltűnhetnek. Aztán 2. nagy kategóriánk a jelentés változások és szókészlet. A mindennapi kommunikáció során a szavak jelentése folyamatosan tágulhat vagy szűkülhet. Jelentés bővülés és szűkülés. Egy-egy kifejezés új jelentést kap a beszélt nyelvben, vagy az eredeti jelentése megkopik. Illetve a neologizmusok és slang képzés a másik kategória. Ezen belül az új technológiák és életmódbeli változások új szavakat és kifejezés módokat szülnek, csak hogy egy példát mondjak, az e-mail szó 50 évvel ezelőtt még nem hiszem, hogy létezett. De most már gyakorlatilag kiejtés szerint leírhatjuk, hogy e-mailezünk, ezt is elfogadja a nyelv. Illetve a 3. nagy kategóriánk a nyelvi érintkezések és interferencia, a különböző nyelvek és nyelvjárások keveredése is átalakíthatja a beszédet, itt is 2 csoport van, idegen szavak átvétele, a globális kommunikáció és az internetes kultúra hatására a nemzetközi kifejezések beépülnek a hétköznapi beszélt nyelvbe, Facebookozik, csak hogy mondjak egy ilyen példát, a Facebook szó nem igazán magyaros, de azt, hogy Facebookozik magyar ragokkal, tudjuk kiegészíteni, tehát, vagyis hát oldalékokkal helyesebben, és így már a nyelvünk része. Illetve a nyelvjárási sajátosságok, a helyi beszédmódok szintén hatással vannak a köznyelvre, és fordítva is, ide vehető akár a tájszólás. Nos tehát, nyelvészkedünk a mai napon, kedves hallgatók, a kérdésünk, hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, küldje el nekünk 0635-925-925-ös, kíváncsian várom.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Kedves hallgatók, ez a Cegléd hangja, és a kérdésünk ma, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, és várjuk az üzeneteket a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánságukat cegledradio.hu-n. Gyöngyi írta az első üzenetet, egy oldalra ki se férne, de néhány példa, Koviubi, Pöri, Szupcsi. Tehát ő nem igazán szereti, hogyha becézik a szavakat, főleg, hogyha dupla Kovi Ubi, nem kovászos uborka, hanem Kovi Ubi, Pöri Szupcsi, és a Szupcsi is olyan egy kicsit, hogy a szuper szó sem létezett nagyon sok évvel ezelőtt, hanem a szuper szót átvettük, és már azt is becézgetjük, Szupcsi. Nagyon értem, amire gondolsz, köszönjük szépen. Virág azt írja nekünk, hogy telefont, ha valaki felveszi, és azt mondja, na mondjad. Hát természetesen mondani fogja a telefonba, hiszen azért beszélünk, de igen, sajnos ezt néha én is beszoktam dobni. Na mesélj, na mondjad, vagy ilyesmi, ez meg szokott történni nálam is. Anikó egy szót kritizál nagyon, a rizsát. Az rizs, írja nagyon nagy betűkkel és rengeteg vigyorgó fejjel, de hogyha arra gondolok, hogy sok a rizsa, tehát túl sokat beszélsz, azt azért már úgy azért használhatjuk, nem? De hogyha valaki azt mondja, hogy rizsás húst eszek, akkor az nem biztos, hogy elfogadható sokak számára. Van, aki viszont, hát igen, ez a családunktól megmaradt beszédmódban, akár át is vehető, vagy tovább is örökíthető. Szerintem ezt használják néha, de igen, megértem, hogyha valakit ez bosszant. Timi azt írja, hogy amikor úgy kérnek valamit, hogy lesz egy, ki tudok akadni tőle. Igen, volt már vendéglátással kapcsolatos műsorunk is, meg nyelvészkedtünk már korábban is, és hát igen, a múltkor egy olyan adásunk is volt, hogy minthogyha bűnözők lennénk, úgy kell megfogalmazni a saját munkánkat, és ha lesz egy szó, abba is bele volt írva, egy felszolgáló írta nekünk nagyon ötletesen ezt az e-mailt, és ha lesz egy, ott is szerepelt, és igen, igyekszem rá figyelni, de előfordult már velem is, hogy tulajdonképpen bedobtam, hogy lesz egy, nem tudom, girosz. És ilyenkor mindig szégyellem magam, és néha hozzá is szoktam tenni, hogy elnézést, nem is így akartam kérni, mert ez illetlenség. Úgyhogy igen, erre figyeljünk oda. Egy másik Gyöngyi azt írja nekünk, hogy a szerelme jobb esetben a nőnek a férfi, és fordítva. Amikor a gyermeküknek azt mondják szerelmem, attól teljesen kivagyok. Hát igen, valahogy a szeretetet kell kifejezni a szülőnek, és néha-néha becsúszik azt, hogy a gyermekét hívja szerelmének, de tény, hogy ez is zavaró lehet sokak számára. Nézzük meg még Juli üzenetét. Add oda, amikor szeretne valamit elkérni. Nekem az add ide. Pontosan így van, de ezek is olyanok, hogy hát így vettük át, meg ami erről eszembe jut, az a csukd le a villanyt. És az nekem oltsd le a villanyt, és hát az se biztos, hogy helyes, mert nem oltjuk a villanyt tulajdonképpen, de a csukd le az semmiképpen nem jó, kapcsold le a villanyt. Ilyen egyszerűen meg lehet fogalmazni, és igen, az addodát sem feltétlen így kell, hanem lehet azt nyugodtan mondani, hogy add ide. És kedves hallgatók, azt is lehet mondani, hogy küldjenek SMS-t a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailt a kívánság@cegledradio.hu-ra, hogyha van olyan szó vagy kifejezés, amitől önök is a falra másznak. Információ.

0: Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és úgy látom népszerű téma lesz, jönnek az üzenetek, mondhatni záporoznak, ennek nagyon örülök. Menjünk is tovább, egy névtelen üzenet küldő ezeket írja. Pocaklakó, imádás van, mindent is, és amikor a ruhaneműket már személyként mutatják be, ő milyen szép, nem ez a ruha, hanem ő, atyavilág. Írja nekünk a névtelen hallgató, de nekünk névtelenül is tökéletes az SMS. A lényeg az, hogy kapjuk meg, és be tudjam olvasni, és teljesen igaza van a hallgatónak. Ott a mindent is, amit én már régóta kifogásolok. Szerintem túlhasználtuk, elhasználódott. Az elején még vicces volt, hogy ennyire túlzóan, hogy a mindent is oda van téve, de hát nekem ez már tényleg már most már kezd kínos lenni, mikor hallom. Igyekszem én is minél inkább elkerülni. Azt írja Out, hogy puszcsi, közcsi, meg a többi csire végződő szavak. Ráadásul az időt a szülők is, a gyerekük nevét is így mondják. Hát igen, Nándcsi, engem nem hívnak így, én viszont voltam cserében Nánduska vagy Nánduci, de erről nem is szeretnék többet beszélni. Szóval a puszcsi és a közcsi volt az üzenet lényege. Éva azt írja, hogy mindent is, nagyon szépen köszönöm, innen is egy virtuális pacsi. Mónika azt írja, hogy mikor azt írják üzenetben, hogy hallod? Hát igen, üzenetben nehéz hallani, és az is ilyen átvett dolgunk, hogy ráírtam Mónikára, most mondtam valamit, ha már Mónika volt az üzenet küldő, nem ráírtam, hanem írtam neki. Igazándiból ez Juditnak az üzenete, teljesen megértem. Tünde üzenete a következő, ő azt írja, hogy ne tartsa magában. Ez engem nem idegesít, de végül is értem, hogy miért írod, úgyhogy ja, ennek is itt a helye. Erika pedig azt írja, hogy tudnák. Igen, mi ezzel a párommal bevallom őszintén, hogy szoktunk viccelődni. Igen, megesik, hogy poénból mi néha rosszul ragozunk, de a szándékosság az megint tök más, mert tudjuk, hogy rosszul mondjuk, de vicces szituációkat szül. Csak az a lényeg, hogy a rendes hétköznapi beszédben az ember ezt ne vegye át, de igen, az helyesen tudnék. István azt írja, hogy targonya, G-betűvel, tehessük, mondhassuk, vihessük, stb. Hát igen, ez még szintén az, amit akár szülőktől, nagyszülőktől megörököltünk. Nekem van egy barátom, aki megkérdez, hogy hova megyek, és úgy kérdez, hogy hova mégy, nem pedig, hogy hova mész. És nekem ez nagyon tetszik, hogy ő mindig így mondja. Igazából vele nincsen bajom, az ilyen nyelvi ízeknek megvan a helye, de igen, azt azért nem mondhassuk, hogy vihessük. Köszönjük szépen. Itt van Nikoletta üzenete. Szevasz, úgy utálom, olyan lenéző számomra. Én szeretem a szevasz köszönést, nekem nincsen bajom. A szervusszal volt egy kis bajom, mert én nagyon sokáig gyerekkoromban azt hittem, hogy a szerbusz, mert mindenkitől úgy értettem, és nagyon csalódott voltam, amikor kiderült, hogy szervusz, és nem igazán szimpatikus köszönés mód. A szevasszal nincsen bajom, de tényleg egy kicsit olyan, na szevasz, olyan lekezelő, igaz. Mindent is, ezt Károlytól kaptuk, köszönjük szépen, és itt van még Antal üzenete, aki azokat írja, hogy annó, szercsi, üccsi, barátos nő. Hát igen, a barátos nő az tényleg fura egy kicsit, a becézgetés, mint a szercsi és üccsi már megkaptuk, az annó pedig érdekes, azt még nem hallottuk senkitől, de pont ezért készül ez a műsor, hogy halljuk, hogy kit, melyik kifejezés idegesít, mitől tud a falra mászni, mert ez a Ceglét hangja melyik kérdése. Ha önnek is van ilyen, küldje el nekünk 0635 92 92 5-ös.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk, hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, és Csillus azt írta nekünk, hogy a mizu. Szerintem a mizuval nagy baj nincsen, bár lett belőle egy híres láger ugye Flór Tomi előadásában, és azóta valaki nagyon szereti, valaki egyáltalán nem szereti, de szerintem sokkal rosszabb a mizunál, mikor azt kérdezi valaki, hogy mizújság van, az engem kiborít. Aztán Istvántól megkaptuk azt, hogy mindent is, mindenhez is. Igen, ez kicsit már sok, hogy mindenhez hozzátesszük azt, hogy is, de ezt én már többször elmondtam, úgyhogy köszönöm szépen a támogató üzeneteket. Anita azt írja, hogy amikor a Messenger üzenetben like jellel válaszolnak. Igen, lehet, hogy ez zavaró, meg lehet, hogy kicsit már megkopott. Azt is mondják, hogy a simán egyszerűen mosolygó smiley az már ilyen negatív üzenetet hordoz, mert senki nem használ a fiatalok közül ilyen sima, egyszerűen mosolygó smiley-t, és kicsit kontraproduktív, inkább ilyen ijesztő mosolynak tűnik az, ezért nem használják, és sokan ezt nem tudják, úgyhogy elküldik akár ezt a smiley-t, akár a like-ot. Én is néha rá szoktam nyomni, hogyha valamit helyeslek, vagy egyetértek vele, akkor csak nyomok egy like-ot, de lehet, hogy le kéne erről szoknom. Köszönöm az információt. László azt írja, hogy pocaklakó és cuccos tészta. A cuccos tészta nekem teljes újdonság, de ezért is van ez a műsor, hogy tanuljunk ilyeneket. Na mondjad, mikor így veszik fel a telefont, ezt Judit küldte el nekünk, erről már volt szó, igen. Mátyás azt írja, megmondom az őszintét. Na hát ez engem is. Tehát a megmondom őszintén is olyan kifejezés szerintem, hogy az ember alapból beszél őszintén. Tehát nem kell ezt most kifejezni, hogy na mest, ezt tényleg őszintén fogom mondani. De hogyha így mondja, hogy megmondom az őszintét, na hát az engem is kiborít. Úgyhogy köszönöm szépen az üzenetet. Attila azt írja, hogy érzékenyítés, telcsi, kajcsi, coach. Ja, a coach, mint tehát coach, aki ilyen életviteli tanácsokat ad, olyan jellegű coachra gondolsz, csak te kiejtés szerint írtad le nekem, úgyhogy először meglepődtem, hogy mi lehet az, de a coachra gondolsz, igen. Mónika azt írja, hogy engedd el. Nagyon népszerű kifejezés, de vajon tényleg jó-e az elengedés, vagy így működik-e, hogy azt ilyen könnyen megteheti az ember, ez kicsit olyan, mint a gyásznak az öt fázisa. Igen, az nem így működik, hogy egy tanácsra így el tudok engedni valakit, hogyha valaki hallotta, csettintettem is egyet az ujjammal hozzá, hogy hát így nem működik az elengedés. Csilla azt írja nekünk, hogy mikor a tárgyakról úgy beszélnek, mint a személyek lennének, ő nem pedig ez. Igen, bemutatunk egy ruhadarabot, erről már volt szó korábban, korábbi blogban, hogy ő itt egy ilyen különleges darab. Vagy hát ételekről is hallottam már ilyesmit, ahogy mondjuk válogatunk egy pékségben, és akkor rámutat valaki egy croissant, hogy legyen ő az, mint hogyha személy lenne, holott csak egy étel vagy egy ruhadarab. Tejcsi, ezt Dominika írta nekünk. Igen, ez a becézgetés úgy látom, hogy sokaknak a bögyében van. Anna is azt írja, hogy az engeddel nem mondod, és pont akkor mondom, tehát a nem mondott kifejezése is írta, hogy ez őt zavarja, de tényleg, hát hogy lehetne meglepődni beszélgetés közben? Na, ne mondd már, ilyen volt régen, és ebből lett az, hogy nem mondod, aztán mégis használjuk. Na mindegy, hát de pont ilyen változásokról szól a nyelvünk, és pont ilyen változásokról fog szólni a második óra is, mert az első óra végére értünk legalábbis a beszédes részek tekintetében, úgyhogy a következőben folytatjuk, a kérdésünk ugyanez lesz, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csak nem kétharmada kiváló minősítést kapott.
0: Az időjárásról.
1: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Egy új témával jelentkeztünk ma, de nagyon népszerű témával. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? És hát volt korábban Barbie-val vagy jó két éve hasonló témánk, de nagyon érdekes, hogy mennyit változott azóta a nyelvünk. Esetleg más hallgatóink is vannak, úgyhogy most mindenki leírhatja a véleményét a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság@cegledradio.hu-ra is. Ez már önökön múlik, és várjuk az üzeneteket, szerencsére jó sok van, amiből tudok válogatni, mint például a Henny üzenete. Amikor nyávogva köszön egy ismerősöm, hogy Hali! Gondolom, hogy valami ilyesmire gondolhatott, elnézést, hogyha túljátszottam. Gabriella üzente azt, hogy a Micsi szótól hánynom kell. Hát azért ne hányjál, légy szíves, de a Micsi az tényleg zavaró tud lenni. Ez a Mit csinálsz rövidítése, és igen, a műsor legelején beszéltünk arról, hogy néha csak kimaradnak szótagok, és így újul meg a nyelvünk szépen lassan, csak hogy jó ez nekünk, ez a kérdés. Hát a Micsi esetében valószínűleg nem. Létra. Ezt írja nekünk István. Mi baj a létra szóval? Ezen most el kell gondolkodnom, de az is lehet, hogy csak poénból üzenni akart, és azt hitt, hogy majd nem olvasom be, de én beolvastam. Judit azt írja, hogy kettő is van, az adom és az élem. Egyébként ezt én használom, bevallom őszintén. Annyira népszerű lett a póker úgy 10-15-20 évvel ezelőtt, hogy a megadás szót emeltük át valahogy a nyelvbe, és mikor többen dobnak egy témát vagy egy ötletet, és csatlakozni szeretnék hozzá, akkor mondom, hogy adom, mint hogyha megadnám, és akkor én is benne vagyok. Az élem, azt annyira én nem használom, de szerintem igen, ez is kezd a beszédünk része lenni, hogyha nagyon jól érzi magát valaki valamilyen szitúban, akkor azt mondja, hogy nagyon élem a helyzetet. A Zsuzsa a következő üzenet küldünk, tulajdonképpen épp pénzügy számvitel vizsgára készülök, és a felkészítő tanárunk 5 percen belül 15-ször mondja el, hogy tulajdonképpen, és hogy ez a dolog lényege. Igen, hát ez egy töltelék szó, azt hiszem, mert nagyon semmit se jelent, de időt lehet nyerni a gondolkodásban, beszédben, hogy addig is, amíg ezt a szót kimondod, addig a gondolatok összeállhatnak a fejedben, de tényleg, ha túl sokszor használja, az ember az már kontraproduktív lehet. Judit a következő, amikor az ide helyett mondják az odát. El van felejtve, hogy van ide szavunk is a magyar nyelvben. Igen, erről volt is szó az előző órában, add oda. Mikor magamnak akarok valamit megszerezni, add oda nekem, de azt tulajdonképpen add ide. Krisztina azt írja, hogy amikor valaki azt mondja, elfogytak a szavak. És ez tulajdonképpen szerintem amúgy nem egy rossz kifejezés, amikor valamikor, tehát én egy olyan szituációhoz képzelem ezt, amikor valami nagyon megható történik mondjuk egy filmen, színdarabban, és elfogynak a szavak, és nem tudom már mit mondani. Szerintem ez egy szép kifejezés, de hogyha valakit zavar, én azt teljes joggal aláírom. Engedd el, jár nekem! Ez pedig Zsolt írta, és tényleg ezek is nagyon népszerű kifejezések, csak ez így működik valójában, hogy mi az, ami jár, mi az, amit ki kell érdemelni, és mi az, amit csak így el lehet engedni, beszéltünk róla, és beszélünk még más dolgokról is, hamarosan néhány zene után folytatjuk a Ceglét hangját. FM 92.5 Ceglét Rádió.

0: Szeglét Rádió, a közös ismerős.
1: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárult.

A ceglét hangja már is folytatódik, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? Ez a kérdésünk, és Éva üzenetével megyünk tovább. Sok van, szavakban például kötce, szióka, barinő, puszcsi. A kötce az egyébként tényleg nagyon fura, egy jó 20 éves kifejezés nekem, akkor volt a slangben így népszerű, de szerintem már a teljesen kikopott, vagy én legalábbis már nem hallom. A szióka az nekem a gyerekkorom jut eszedbe, mikor ilyen 14-15 évesen próbáltam szerelmes levelet írni mondjuk egy osztálytársnőmnek, és akkor így kezdtem a levelet, hogy szióka, hogy ez milyen cuki kifejezés, és akkor mennyire jó arc vagyok, de valószínűleg már akkor is divattyomult volt egy picit. A barinőről már volt szó, és a puszcsiról is, úgyhogy köszönjük szépen ezt az üzenetet, teljesen jogosak. Már is itt van Zsuzsanna üzenete, ezt nem láttuk jönni. A hidegráz tőle, meg a limitált széria kifejezéstől is. Az ezt nem láttuk jönni, az tényleg az utóbbi pár évben honosodott meg, ha mondhatjuk így, de nekem tetszik maga a kifejezés, hogy ezt nem láttam jönni, mert hogy érkezik valami, ami teljes meglepetés, és valahogy ilyen higgadt válasznak tűnik erre a meglepő dologra. Nem tudom, nekem tetszik. A limitált széria az nekem nem zavaró. Lehet, hogy sok mindent akarnak eladni így vele, és akkor hát tényleg kicsit, hogy mondjam, elcsépelté válhat. Igazából ezt Richard írta nekünk. Szerintem az igazándiból, ami igazán zavaró, de igazából ezt nem tudom megmondani. Vicc volt, bocsánat. De korábban az igazándiból már írták. Melinda, igazándiból, enyimé, szokok, muszáj, lesz, két esszel, és a miért. Mert ugyanis az nem miért, hanem miért hivatalosan, de hát ahogy beszéltünk a műsor elején erről, néha betűk, akár szótagok kiesnek a szóból, és rövidülünk, úgyhogy ez így működik. A szokok az tényleg fura, az enyimé és szintén, és a muszáj elipszilonosével volt írva, ez inkább nyelvtanilag nem helytálló, úgyhogy, de szándékosan írta így persze a kedves hallgató, azt tudom, mert a muszáj az pontosé, ahogy a noszvaj szó is, ezt sokan nem tudják, úgyhogy most segítek nekik. Veronika írja, hogy amikor azt mondják, hogy annyi eszed van, amennyi látszik. Ez érdekes, szerintem ez egy tök jó kifejezés, mert hogy nem látszik ki az embernek az esze, ezért neki nincsen, úgyhogy ez egy találó kifejezés arra, hogy nem túl okos, de hogyha neked ez zavaró, akkor azért persze ezt megértem, és köszönjük szépen az üzenetet. Várunk ilyeneket is természetesen. Réka, a következő, vigyázz, meleg, amikor már megégetted magad. Jaj, le fog esni. Amikor már leesett valami, és mindezt vigyorogva, röhögve. Igen, jó, most ebben én is bűnös vagyok, belátom, én is szoktam szólni ilyenkor, hogy valami leesik, jaj, vigyázz, le fog esni, és akkor azt hiszem, hogy vicces vagyok. Amit én még nagyon szeretek, hogyha valami eltörik, akkor így kijelentem, hogy eltörtént, vagy mikor valaki belekavarodik egy kicsit a mondandójába, akkor azt szoktam mondani, hogy jól tudsz magyarni. Most akkor menjünk is el szünetre, és így kérek elnézést az összes többi hallgatótól, aki majd ezeket a kifejezéseket fogja beírni, mert idegesítőek, úgyhogy bocsánat, de jövünk még vissza az önök üzeneteivel, de hogyha még küldene, megteheti a 0635 925 925-ös SMS számon, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik.

0: idegesítő szavakat és kifejezéseket keresünk ma a Ceglét hangjában, jönnek az üzenetek szép számmal, de ön is elküldheti a 0635 925 925-re, hogyha van ilyen kifejezés, vagy szó, ami nagyon zavarja. Azt írja nekünk Kriszti, hogy majd. Ezzel tulajdonképpen nincs bajom, szerintem ez nem kopott el, vagy nem változott meg a jelentése, de hogyha nagyon sokszor hallod, akkor megértem, hogy idegesít. Azt írja nekünk László, hogy mulatási. Hát igen, ilyen kifejezés nincs, úgyhogy nem csoda, hogy idegesíti. Engem is zavar egy kicsit, megmondom őszintén. Itt van Csaba, aki azt írja, hogy szerintem. A feleségem szokta mondani, amikor az ő elképzelése és a valóság fényévekre vannak egymástól. Hát igen, ez megint egy másik dolog. Ez nem feltétlen ilyen nyelvi dolog, ez inkább egy köztetek lévő ilyen rezgés különbség. És de azért köszönjük mindenképpen, hogy elküldted nekünk. Tök jók ezek a személyes szálak is. Krisztina azt írja, hogy minden idegen szó, amit magyarul is kimondunk, az egyik ilyen például a kimaxol. Igen, hát erről már volt szó valamilyen szinten, de nyugodtan jöhetnek a példák, mert az a durva, hogy szerintem már nem is szembesülünk minden ilyesmivel. Amikor azt mondjuk, és ez már használva volt a műsor elején, hogy valaki facebookozik, föl se fogjuk azt, hogy a Facebook az nem egy magyar szó, se a face, se a book, és mégis toldalékkal látjuk el, magyar toldalékkal, és ezzel semmi baj. Uncsi, na ez borzalmas, unoka az unoka. Ja, értem, hogy uncsinak hívja az unokáját, az uncsi tesó az még elmegy szerintem, hogy bár degradáló a szó maga, mert miért lenne valaki uncsi, hiszen nálunk ennek van jelentése. De igen, ne unokázzuk. Amikor egy nagymama mondja a saját unokájára, hogy na, uncsizom, akkor az tényleg fura lehet, de az unokatesónál én néha használtam ezt, inkább régebben, hogy uncsi tesó. Aztán, bátya, figyelj már, ezt Tamás küldte el nekünk, hát a bátya az tényleg olyan, hogy akár értem is, de szerintem meg vicces is tud lenni, hogyha egyszer-egyszer bátyázunk. Én például lányismerősöknek szoktam ilyen mondani, és nagyon meglepő arcokat szoktak vágni, persze nem gonoszságból mondom, vagy nem csúfolódásból, hanem néha ez így jön ki. János azt írja, hogy kiborít a köszike. Vannak olyan szituk szerintem, mikor elfér a köszike, de nem lehet mindenre bedobni, ez tény. Anna írja, hogy fizikálisan, röntgen, olaszba, osztrákban, németbe. Igen, erre emlékszem, hogy a Barbie-val közös műsorunkban is volt példa, hogy kimegyünk olaszba. Tehát az Olaszországba mennek ki tulajdonképpen, de mégis azt mondják, hogy olaszba, mert rövidítünk, és igen, ez így nagyon furán hangzik, mert az olaszba az úgy hangzik, mint egy olasz emberbe menne valaki, de nyilván ez nem működik. A fizikálisan és a röntgen, az pedig, hát a röntgen szerintem csak nehéz kiejteni, vagy hát ott annyi betűtorlódás van, hogy az így jön át. A fizikálisan pedig engem nem zavar, de köszönjük, hogy leírtad, hogy téged igen. Péter azt írja, hogy kéne. Engem arra emlékeztet, hogy vagy nem tudja megcsinálni, aki mondja, vagy nem akarja. Tehát, hogy meg kéne csinálni, és akkor ezzel azt fejezi ki, hogy nem képes megcsinálni, vagy pedig nem akarja megcsinálni, csak meg kéne. Végül is értem, de a kéne szót azért másra is használjuk, szóval nem csak így működik szerintem. Hogyha kéne nekem egy, mit tudom én, egy banán, most mondom valamit, de hogy akkor annak úgy van helye, de hogyha meg kéne csinálni az alap, akkor az már kicsit más. Ez így van. Róza írja nekünk, hogy mikor egy nő azt mondja nekem, hogy szia kedves, így elhúzva, vagy azt, hogy szia, az is szokott lenni. Ezt mi a baráti körben néha szándékosan csináljuk, mintha nagyon megörülnénk egymásnak, és általában a utcán nyilvánosan, hogy hagy kapja fele fejét mindenki, szóval tulajdonképpen polgárpukkasztási céllal tesszük, de értem, hogy idegesítő, mi is azért csináljuk. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? 0635 925 925, még egy blokkra visszajövünk.
1: Ceglét Rádió FM 92.

0: Már is az utolsó üzeneteinkhez értünk el, kedves hallgatók, a mai Ceglét hangjában. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra másznak? Ez volt a kérdésünk, és az a jó hírem van, hát vagy rossz, hogy tulajdonképpen annyira népszerű lett a téma, hogy biztos, hogy lesz folytatása egy másik napon majd ennek az adásnak, ezért nem fog mindenki beleférni, szóval az se szomorkodjon, aki esetleg nem fér bele, aki meg belefért, az majd hallgassa meg azért a következő adást is, mert úgy néz ki, hogy népszerű a téma. Már is itt van Mária üzenete, nem is érdekel, közben meg de, primitív hülye duma a munkatársa mondja mindig. Hát igen, vannak azok az emberek, akik így bejelentik, hogy valami nagyon nem érdekli, de miért is kell kifejezni ezt annyira? El is fordulhatna, vagy bólinthatna a témára egyet, és ennyi, de hogyha kifejezetten kifejezi, hogy nem érdekli, akkor azért ott mindig lehet azt sejteni, hogy hát egy kicsit mégiscsak érdekli a dolog. Aztán Andrea üzenete, unatkozom, ettől a szótól idegbajt kapok. Hát igen, én azt hiszem, hogy az a generáció vagyok még, aki nem tudott unatkozni, mindig le tudta kötni valamivel magát, akár egy olvasással, akár egy sorozattal, akár hogy kimentem a szabadba, akár hogy elmentem bulizni, kirándulni, bármi, nem tudtam unatkozni soha, de vannak akik igen, és nem is értem, hogy hogyan, az internet és a pörgés világában, akár jó időben, akár rossz időben, mindig lehet valamit csinálni, úgyhogy az unatkozás az számomra is ismeretlen dolog. Ez nem annyira nyelvi, de mindenképpen generációs dolog, úgyhogy köszönjük, hogy leírtad. A megjöttél kérdés, írja nekünk Gyula. Hát, hogyha valaki megjött, akkor tud válaszolni, ha nem jött meg, lehet, hogy egyébként, ezt nem tudjuk, lehet, hogy óránként megkérdezi az, aki otthon van, hogy megjöttél, és mivel nem kap választ, tudod, hogy nem jött meg senki, és mikor egyszer valaki tényleg hazaér, újra megkérdezi, hogy megjöttél-e, és akkor megkapja az igent, és akkor meg vagyunk. De igen, hát ezt hogy is lehetne máshogy megválaszolni, ez ugyanaz, mint az alszol. Hogyha alszik, nem fog válaszolni, hogyha viszont nem alszik, akkor nem fog igent mondani, tehát akkor tudnak beszélgetni, és na mindegy. Ákos azt írja nekünk, hogy random. Tulajdonképpen értem, mire gondolsz, egyre több helyen kapjuk meg a random szót, hogy random becsöngetek valahova, vagy random kiválasztok egy zenét. Tényleg most már a random teljesen beépült, és ez nem egy magyar szó, de azt jelenti, hogy véletlenszerűen, és mégis tulajdonképpen elfogadottként használjuk. Judit is azt írja, hogy a Mizu, ezt már egyszer megkaptuk, és Magdolna pedig egy hirdetésre utal, eladó szeretett. Ha ennyire szereti, akkor miért adja el? Tehát eladó szeretett motorkerékpárom, ilyet szoktunk látni, hogyha szereti, tényleg miért adja el, de szerintem itt arra akar utalni az eladó, hogy szerettem, tehát vigyáztam rá, jó állapotban van, és társai, de tényleg fura megfogalmazás, hogyha szereti, miért adja el? Gyors kérdés, ezt Imre írta nekünk, ezt viszont szoktam én is használni, bevallom őszintén, mert csak jelezni akarom, hogy nem tartom föl sokáig, gyorsan kérdezni akarok valamit, amint megkaptam a választ, nem csesztetem, mehet tovább a munka vagy bármi, és akkor nem zavarok sokáig, ezért szoktam bejelenteni, nagyon gyors kifejezés, és nagyon gyorsan lehet utalni ezzel arra, hogy én se zavarom őt sokáig, de értem, hogy idegesítő valaki számára. És hogy még mi idegesítő a ceglédieknek és környékbelieknek, az egy másik alkalommal fog kiderülni a továbbiakban, mert hogy elfogyott az időnk, de a válaszaink nem, úgyhogy lesz folytatás. Nem holnap, mert holnap egy új témával jövünk, de mindenképpen érdemes velünk tartani akkor is. És a Cegléd Rádióval a továbbiakban is. Mindenkinek jó rádiózást, köszönöm a megtisztelő figyelmet, Vörös Nándi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változ

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az Esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott.
0: Az időjárásról.
1: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Hamarosan a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaki és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csak nem kétharmada kiváló minősítést kapott.
0: Az időjárásról.
1: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítményértékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott.
1: Az időjárásról.
0: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárca vezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaki és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csak nem kétharmada kiváló minősítést kapott.
0: Az időjárásról.
1: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott.
1: Az időjárásról.
0: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.